0: 98.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Rádió 88, az életünk része.

0: Ha még nem döntötted el, hogy mi legyen a mai szetted, akkor érdemes olyan ruhát választanod, ami melegen tart, legalábbis reggel. Mert ha neked is hajnalban csörög a vekker, akkor 8 fokra készülhetsz, de napközben már 26-ig melegszik a levegő, amikor lehet a pulóver is sok lesz. Figyelj az egészségedre, szedj vitamint, járj szűrővizsgálatokra, főleg, hogy az október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amikor számos rendezvényen begyűjtheted az infókat róla. Ebből ajánlok egyet a hírekben is. Először rendezik meg Szegeden a Your Body, Your Temple Day-t a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegségekkel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen mobilizációs, átmozgatós bemutató óra, hangtálfürdő és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programok között. Monok Sára, az alapítvány szegedi képviselője elmondta, hogy a Szivárvány Harmónia és Mozgás stúdióban tartott szakmai délelőtt ingyenes, de regisztrálni kell.
1: Én azt szeretném, hogy egy picit feltöltődjenek, jobban érezzék magukat, és persze, mivel neves szakemberek jönnek, ezért remélem, hogy majd olyan információk birtokában mennek, ami segíthet nekik a továbbiakban, vagy akár megismerhetnek olyan embereket, akikkel szívesen beszélgetnek, mert ugyanabban az élethelyzetben vannak.
0: Összesen 63 kiállító, 45 középiskola, 14 munkáltató, egy kollégium és 3 civil szervezet tevékenység képzési kínálata lesz megismerhető a pályaválasztási napokon Szegeden. A Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal eseményén a térség továbbtanulás előtt álló diákjai és a karrierváltást tervező felnőttek is tájékoztatást kaphatnak lehetőségeikről október 2-a és 5-e között a Szent Györgyi Albert agórában. Letartóztatták Hankó Balást Kecskeméten. Megbilincselve szállították ki az egykori kulturális és innovációs minisztert az autóból a NAV fekete maszkos munkatársai, akik aztán így bilincsben vezették a tárgyalóterembe. A Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből vitték át a kecskeméti járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek. Hankó Balázs és védője többször kijöttek, majd visszamentek a tárgyalóterembe, hogy a végzés előtt még áttanulmányozhassák az ügy iratait. A politikust különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A bíró végül egy hónapra elrendelte Hankó Balázs letartóztatását. És végül avatásó készülhet Szia dalaiból, köztük a másoknak írt slágereiből. Szia digitális mással léphetne színpadra egy új produkcióban, amely az énekesnő előadói és dalszerzői munkáit egyaránt bemutatná. A show azonban még a tervezés elején jár, a bemutató még jó pár évre van, viszont több városba is elvinnék, de még a hivatalos bejelentést is meg kell várni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Aki velünk van, az felteszi. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega. Itt van már Ági is. Most nem tudom, hogy... Azt hiszem Ági van, nem tudom.
0: Ági van.
1: Igen, Ági van. Ági nem, van. Itt Ági van, azt látom, csak hogy...
0: Ja, hogy egyébként Ági van. Ági lesz, hát azt majd mindjárt kiderítjük.
1: Meglátjuk, meg itt van Gedzó, meg itt vagyok én is. Szavaztok, jó reggelt.
0: Szavaztok, jó reggelt, az őrület reggel.
1: Ez a Mega.
0: Kicsit álmosak vagyunk még, de hát ez,
1: vagyunk
0: de ez azért van, mert péntek van, és ez minden... Na, egyetlen egy autóval nem találkoztam, még ide értem.
1: Én nagyon sokat
0: találkoztam.
1: Hát igen, de te mondjuk 300 méterről, most 600. Hát 600 méterről jössz, én meg mondjuk másfél-két kilométerről, szóval
0: de
1: igen,
0: a boldog asszonyon sem volt, se, tehát így nem volt autó. Nyilván vannak autók de, már de, ilyenkor, azt mondom, hogy nincsenek.
1: Igazad csak van, mert az az autó sem volt, amit én vártam reggel, mert ugye én reggelre hívtam Ubert, és most először csalódtam az Uberben. 5-20-kor ott állok, mert hogy én majd utazni fogok el, és akkor csomagokkal minden, meg hogy az autót akkor otthon hagyom. Mondom, 5-20, hogy sehol sem. És így benne van az a szabályzatban, hogy 5 percet várjál, mert a 5 perc késés benne van. Vártam 5 percet, 26-kor azért most már hívtam, hogy másik taxit, mert mondom, itt gond lesz, hogy nem érek ide.
0: Nem lesz jó.
1: Így van. Ráadásul úgy, hogy tudod, időbe fölkezd minden, és úgy késő, az nem jó. Régen is voltak ilyen élményeim, amikor vársz a fürdőszobára. De hogy nem a feleségem, hanem hogy mi azért nagy család vagyunk, három testvérem van. Plusz az édesapám, aki egyszer bemegy, nem jön ki soha.
0: Várost alapít abban a pillanatban.
1: Azt hiszem 92-ben látok utoljára, azóta fürdik.
0: Na jó, hírek, aztán csapassuk. Bizonyám, úgyhogy milyen idő lesz ma, most azért még csípettünk kabátba voltam.
1: Jelen pillanatban 7 fok van, 24-ig melegszik, nem lesz front.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Bíróság elé áll a Róka, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház legújabb előadásában. A Róka szemű című előadásban Spergel Anna alakításában jelenik meg a ravasságáról híres állat, ám ezúttal egy eddig ritkán ismert oldalát kell megmutatnia. Megpróbálja bebizonyítani az ártatlanságát a törvényszék, vagyis a néző közönség előtt. Kis Ágnes igazgató elmondta, az előadás vasárnaptól látható a Bábszínházban, és az egész évadban műsoron marad.
5: Valójában egy bíróságra érkezünk, ahol ennek a figurának meg kell magát védenie, és egy történeten keresztül megpróbálja azt bebizonyítani, hogy valójában van olyan, amikor önzetlenül tud segíteni és jelen lenni, és hogy ez sikerül-e neki, és elengedi-e ez a törvényszék, ez legyen az előadás meglepetése.
4: A gázszűrőrendszer kapacitásának és hatékonyságának növelése, a biofilter fejlesztése, valamint a vágóhidakon olyan hűtőegységek telepítése a cél a Hódmezővásárhelyi ATEV ZRT-nél, amelyek lassítják a nyersanyag bomlását, ezáltal csökkentve a szaghatást. Erről Ferenci Gábor, a térség országgyűlési képviselője számolt be a közösségi oldalán az Agrárminisztériumban folytatott egyeztetését követően. Mintegy 5 milliárd forint állami forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekre. A teljes program azonban több évig tart, és azt senki sem ígéri, hogy megszűnik a szag. A cél egyelőre a szagterhelés jelentős csökkentése. Elrendelték Varga Bajusz Veronika letartóztatását, döntött a Kecskeméti járásbírósága volt államtitkár sorsáról. Az ügyészség esetében is 30 napos letartóztatást indítványozott. Hankó Balázs korábbi jobb kezét, a volt felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkárt a hét elején szintén előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a hatóságok. A gyanú szerint ő is bűnrészes a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. Az ügyészség emiatt az ő letartóztatását is indítványozta. És végül a hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttól származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na kérem szépen, 2 perc múlva 6 óra. Jó reggelt kívánunk a korán ébredőknek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, tehát ez azt jelenti, hogy 5 óra 58 van, ha valaki nem drakta volna össze, jó?
0: Szívesen.
1: Loud Luxury, Brando, ez a body tőlük. Jó reggelt kívánunk, ez a Mega.
0: Hello.

0: Jó reggelt, ez a Rádió 88, 6 óra 3 perc van. Ma akár 140 ezer forintot is lehet nyerni az Árkád 15. születésnapi játékával. Már lehet valamit csinálni.
1: Annyi nehezítés azoknak, akik... Ez azoknak szól, akik nekünk szoktak tortás SMS-eket küldeni, hogy sajnos hallgatni is kell a rádiót.
0: Most
1: nem viccelünk, hanem tényleg hallgatni kell. Szóval, hogyha valaki elkezdeni írni nekünk a tortás SMS-t, akkor annak is szól, hogy írja bele majd mondjuk a...
0: Kosárlabda.
1: Kosárlabda. Írja bele az SMS-be azt, hogy a kosárlabda. Na, így lehet tortát nyerni annak, akit szeretsz, vagy akit nem szeretsz, de szeretnéd, hogy tortát kapjon szülinapja alkalmából, mert mondjuk nem tudom, hízelegni akarsz. Neki teljesen mindegy. Viszont lesz ugye ez az Árkád játék, 140 ezer forint lesz a főnyeremény, és itt igazából koordinátákat fogunk majd megadni, és aki hallgatja a rádiót, az mindig kapni fog egy koordinátát. Ez a koordinát, ez a GPS koordinát, hogyha valaki még nem látott ilyet, az úgy van, hogy van benne számpont, számpont, számpont, számpont, tadadadada. És ez konkrétan egy Szegeden egy konkrét helyhez fog vezetni, hogyha bejuti valaki a telefonjába, vagy otthon, hogyha nincs okos telefonja, akkor a gépébe, teljesen mindegy, és ott lesz ez a fődíj.
0: Fényi.
1: Na, ez fog történni. Ja? Meg rengeteg minden például.
0: Az van például, hogy én nem játszhatok ezzel a játékkal.
1: Te például nem játszhatsz. Így van.
0: Diszkrimináció.
1: Nekem is szólok. Nagyon nehéz volt elrejteni a húgomat ebbe az egészbe majd.
0: De az ő GPS koordinátai megvannak azért, hogy hol dugtad.
1: Már hogy a húgom GPS koordinátai?
0: Igen, igen, igen.
1: Pontosan
0: persze.
1: Tudom, hogy most
0: jó
1: hol változkodik.
0: Van, akkor,
1: igen.
0: Akkor jó van. Akkor
1: képzeld el, hogy ugye, örök téma, vagy az én örök témám ugye a sporttal való foglalkozás, sőt, az e-sporttal való foglalkozás.
0: Igen.
1: És nem tudom, hogy hallottad-e, hogy mindjárt pontosan fogom idézni a számot, mert durva.
0: A számodat.
1: A Manchester City...
0: Ugye az egy foci csapat,
1: az,
0: igen.
1: Az egy foci csapat, igen. Ugyanannyira képbe vagy vele, mint én, de ebben van a Haaland, meg tudod, ilyen kék meg.
0: Ez angol, angolok.
1: Így van, jelen pillanatban.
0: Hát tudok én minden
1: Manchester.
0: Hát azért mondom, hogy rájöttem, hogy angolok.
1: Ettől még lehetett volna a Milos Forman filmben is, ugye?
0: Térképben jó vagyok, igen.
1: Ettől függetlenül még a Herbe is lehetett volna, de nem abba volt, jó?
0: Szép.
1: Manchester, Anglia, mondjuk ott is segítenek egy kicsit,
0: igen.
1: Mindegy. 114 vádpontban találták bűnösnek a Manchester City csapatát, a 115-ből. Na most az a durva, hogy mellett egyébként vezetik a bajnokságot, ez most zajló perek egyébként, és mind, majdnem az összes egyetlen egy vádpontban nem találták őket bűnösnek.
0: Ez de a játékosokat, a klubot, az
1: nem, a klubot, a klub, a Manchester City-t mint klubot,
0: ja,
1: tehát
0: igen,
1: a klub
0: okay.
1: És mint vezetőség, mert tehát ennél nagyobb botrány valószínűleg nem volt a Premier League-ben, ugye az angol labdarúgó bajnokságban, mert 2009 és 2018 között ilyen álszerződésekkel 900 millió forintnyi titkos tulajdonosi pénzt mostak bele, vagy ki belőle, teljesen
0: igen.
1: Mindegy. És hát nyilván hát azért ennyi pénzt, amikor átmosol, az sok-sok-sok apró vádpont, na abban mind bűnösök. Úgyhogy ez most azért
0: és
1: érdekes.
0: És 900 millió forintnyi?
1: Igen. A pénzbüntetéstől kezdve egyébként ki is zárhatják őket. Most nyilván tagadják és föllebeznek, természetesen, mert hogy ők ez kizárt dolog, ők nem hibásak. Érted? Ezt kizárt már a vírusa kimondta. Szóval volt egy, ugyanarról beszélünk, mint a Hankó Balázsnál szoktunk, hogy itt volt egy nyomozati anyag, összegyűjtötték, megtörtént a vádemelés, az bíróságra került, és azt végigvitték, és megszületett az ítélet. Szóval persze van, hogy a bíróság téved, meg hogy föllebezel, meg stb. De ember, 114 vádpont. Tehát nem arról volt szó, hogy 115, és egyben bűnösnek találtunk, talán hibáztunk.
0: Na most ezt gondoljuk már végig egy kicsit. Tehát, hogy ezek itt sumákoltak, eladásul Angliába. Hát azért mondjuk, maradjunk annyiban, nekem van egy pár Angliába élő ismerősöm, ott azért, hogyha az ember úgy csinálja a dolgát, akkor egészen jó el lehet pirickálni. Nem kolbászban van a kerítés, de hogy így alapvetően azért el lehet lenni. Na most ők is a csumákoltak, és ez a 115 vádpont, amiben 114-ben azért sikerült őket így megfogni, az összesen volt 900 millió forint.
1: Igen.
0: Na most
1: Na és mindjárt mondok egy ellenpéldát.
0: Igen,
1: vagy szóval nem is ellenpéldát,
0: tehát, hanem ez volt 900 millió, óriás balhé van bele. Most nálunk volt egy ilyen projekt, ami 4 milliárdos történet volt.
1: Ja, azt hittem a másikat.
0: Ez egy teljesen más földrészen lévő ügy volt, 4 milliárdos katonai mutatvány. Na most ezt egy nagyon picit számoljunk már utána, a 4 milliárd, hogy az mennyi, az 4000...
1: Ki mondhatod, hogy miről van szó?
0: 4000 hát millió, ez a csádi mutatvány.
1: Ez a főnök fiának a csádi missziója.
0: De, csak azt, hogy számoljuk el. Ez 4 milliárd forint, az 4000 millió forint, jól mondom?
1: Így van, így
0: 4000 millió forint, tehát hogyha rászoruló családoknak 1 millió forintot adnánk, akkor 4000 családnak tudnánk 1 millió forint segélyt adni. Tehát 4000 családnak. Hogyha ezt lefelezzük, és azt mondom, nem 1 milliót kap egy család, csak 500 ezeret, akkor ez 8000. 8000 magyar család, aki rászorulna mondjuk egy téli tüzelőre, egy bármire.
1: Így van.
0: Akkor azt így meg lehetne csinálni 8000 családnak. Tehát 500 000 forintot 8000 családnak lehetne. 8000 családnak. És értitek ezt?
1: Ebbe az a döbbenetes, ami pont amit most érintettél, hogy szerintem fel se fogjuk, hogy miben éltünk.
0: Na ezt mondom, szóval, hogy a 900 millió ott milyen soknak tűnik, és igen, mennyi vádpont van, ahhoz képest, hogy mi nekünk ez egy tétel volt.
1: Igen, mert tudod, hogy ez a fura benne az egészben, hogy ugye nekünk az a furcsa, hogy 900 millió forintért egy egész 900 millió, vagy milyen apróság ahhoz képest, hogy mi miben éltünk, nem? Hát ez 2 millió euró. Tehát, hogy kimondod, akkor nem tűnik olyan soknak, hát Mészáros Lőzés milliárdos, tudod. Tehát pont ebben az abszurd, hogy egyszerűen olyan mértékig emelték már az inger küszöbünket, hogy nálunk ez át se ütné már, érted?
0: Tehát,
1: hogy
0: egyszerűen mondom,
1: 900 millió, jó van, hát akkor közmunkával kimész füvet nyírni, érted, a rabokkal, igen, vagy délután a Széchenyitér, az meg vagy jó. Akkor úgy van, hogy két napig csinálod, és akkor az egyik nap 450 millió, másik nap 450 millió,
0: és
1: meg vagy kész, akkor letudtad az egészet. Igen. Csak összehasonlításképp, hogy ugye 900 millió forint a Manchester Citynek az, amit elvileg átmostak a cégen. Na most mondok egy magyar példát, jó? Csak a számok miatt, mert nagyon, nagyon érdekes, összehasonlítás, hogy ja, és bocsánat, Angliáról beszélünk, és Magyarországról. Tehát a két gazdasági erő azért nem ugyanaz, hogyha világszinten nézzük. Figyelj, Fradi város. Nem tudom, megvan-e a sztori. Tehát, hogy volt egy ilyen terv, hogy 24,947 milliárd forintból építenek oda a Vajda Péter utca környékére, meg a Népliget környékére egy Fradiváros nevezetű sportkomplexumot, ami így kiszolgálja az embereket, meg a népet, meg a Fradit, mint a Ferencvárost, mint tornaklubot.
0: Igen.
1: Mert ugye az nem csak egy foci csapat, hanem az egy teljes tornaklub.
0: Igen,
1: tehát abban minden
0: beletart.
1: Minden van. Na most ennek, azt hiszem, várja, mindjárt mondom, hogy mennyi, Azt hiszem, ezt a pénzt folyosították is, az építkezésből semmi nem valósult meg, és úgy néz ki, hogy majdnem 11 vagy 14 milliárd forintot még játékosokra is költöttek. Tehát még egyszer, egy építkezésre adták a pénzt, hatástanulmányokra, tervezésre, tervezési folyamat, előkészítésre, földmunkát, tehát hogy konkrétan egy építeni kellett volna belőle valamit, és a kubolyha végül úgy gondolták, hogy ezt inkább ennek a jelentős részét elköltjük játékos keretre, hogy a Fradi az nagyon ügyes legyen, a Fradi foci csapat az nagyon ügyes legyen. Szóval nem tudom, hogy értjük-e a különbséget.
0: Manchester City-nél 900 millió, óriás sumákolás sok tétellel, nálunk pedig egy tétellel a 24-szeres, amit mondta, 24
1: milliárd? 11,2 milliárd forintot maga a labdarúgó ZRT kapott meg, tehát az FTC labdarúgó ZRT, és 2019-től kezdődően úgy néz ki, hogy csak és kizárólag ebből a pénzből játékjogokat vásároltak.
0: Jó.
1: Na, és akkor érted, hogy itt meg a Fradi boldogan rúgdossa a labdát a magyar bajnokságban, ugye, a Manchester City-t meg 900 millió forintnyi, úgy, hogy nem a Manchester City, mint klub, tehát nem a játékosok csinálták mindezt, hanem valószínűleg a klubvezetés, a tulajdonosi kör, a részvényesek, a stb. Mosogattak egy pici, egy gyakorlatilag apró pénzt.
0: Hozzánk képest
1: apró pénzt mosogattak egy sokkal, de sokkal nagyobb gazdaság erejű országban, és ott az lehet a következménye, hogy konkrétan a klubot úgy elkaszálják, hogy vagy pénzbírság, vagy csá. Erre az évre nincs bajnokság, szevasztok, mehetek haza rohangálni. Na.
0: Jó, hát akkor szerintem az alap üzemi hőmérsékletünket elértük szerintem.
1: Az Isten verjen!
0: Jöhet egy Jamiroquai levezetésnek?
1: Jamiroquai minden napra jöhet indításnak és levezetésnek
0: hát
1: is.
0: Hát akkor jó. Jöjjön a You Give Me Something.
1: Adjál nekem valamit!

0: Hát ezt külön köszönjük, ezt a Jamiroquait ma reggel, ez kivonata jól esett.
1: Köszönjük szépen, nagyon.
0: Köszönjük szépen Dávidnak, hogy ezt így ide. Mert hogy ő szokta ezeket szerkezgetni.
1: Egyébként még miért azt hinné valaki, hogy a Jamiroquai már nem alkot. Eltűntek egy 15 évre, azt hiszem, körülbelül azt hiszem, mindjárt megnézem, hogy mikor volt az utolsó lemezük, de kb. Ekkor, de nem. Tehát ők tavaly egyébként stúdióba vonultak, és hát nyilván a JK, ugye a frontembernek a házi stúdiójában, ők azért megkezdték a felvételeket, úgyhogy nem soká jön egy vadi új Jamiroquai.
0: Van az, tudod, hogy ha már itt ilyen vagyonokról beszélgetünk meg, ugye általánoságban pénzügyekről, hogy a Jamiroquai énekese, ez a férfi, ez ő, neki az egyik hobbi, hogy autókat gyűjt.
1: Az van, is, hát főleg Ferrari-kat egyébként.
0: Hát ilyen Ferrari-k, meg ilyen nagyon ilyen sportautó, leginkább ilyen nagyon dizájnos sportautókat gyűjt a férfi, és az van, hogy egy másodpercre sem merült föl bennem, hogy nem érdemli meg.
1: Igen.
0: Tehát, hogy az van, hogy ma Magyarországon, hogyha már itt tartottunk tényleg, és akkor ezen a vonalon megindultunk, hogy az történik, hogy így látunk embereket, akik így gyűjtenek autókat, akinek azt sem tudom, hogy mit csinál, hogy csinálja, tehát tényleg ilyen...
1: Látunk már ilyen embert.
0: Igen, szóval, hogy így vannak, és akkor az van, hogy ezt a manuszt így mutatják. Van egy nagyon híres veronai koncertje a Jamiroquainak, azt úgy, hogyha valaki rászalad, akkor nézze meg, egy szakadó esőben lévő koncert, hát szerintem tehát tényleg zseniális. És amit ott a férfi leművel szakadó esőben rommázva, mert a zenekar itt takarásban van, tehát ők vagy fedés alatt vannak, tehát hogy ők nem áznak, de a frontember az gyakorlatilag kimegy, és ugyanúgy az emberek nem mennek el a koncertre, tehát ők is áznak, mint a barom, és a Jake is ázik, mint a barom, és mindenki tiszta víz, és közben olyan energia van, nem vagyok ilyen spiri, de hogy így azt érzed, hogy így te is ott lennél, és az utolsó dolog lenne az, hogy esik az eső.
1: Hát igen. Én voltam már ilyen nagy koncert, egyébként nem sokon. Tehát nem voltam ilyen nagyon sok ilyen NBA, meg stadion koncert, meg ilyeneken. Egyszer voltam Faithless-en, még amikor élt a Maxi Jazz. Uh-huh. És ott sikerült ilyen 6.-8. sorba a küzdőtéren lennem. És már az is olyan volt, de hát ahhoz képest a Jamiroquai vagy a JK, amit művelni tud a koncerten, az zseniális. Én remélem, hogy ledob egy 20 kilót, mert azért jó ráférne szegényre.
0: Igen, fölkapott a kérdés.
1: Szerinted, hát 17-ben, most megnéztem, 17-ben volt utoljára albumuk, tehát 9 éve. Akkor volt az utolsó nagy lemezük, hát azóta szerinted, hogy na.
0: Hát de ez nem fér be a Ferrari-ba, érted? Ha nagyon megvan puttyanva a férfi.
1: Egyébként, az ezéről beszélgettünk az előbb, bocsánat, a Manchester Cityről.
0: Igen.
1: Hogy hány vádpontban ítélték el, ugye egy 900 millió forintnyi valószínűleg hát ilyen sikkasztási ügyben, és utána közvetlenül elkezdtünk a Fradi városról is beszélgetni. Hát ott meg, hogy milyen mérték, tehát ott meg 15 milliárd forintot sikerült játékosokra költeni, és ez ugye, mint csak hivatalosan a papíron a játékosokra költés, mert az, hogy mondjuk ebből tényleg mennyi volt az a tranzakció, hogy nem saját zsebbe ment valami felső vezetőnek, vagy valaminek, az megint másik kérdés. De egyébként sokkal, tehát más is történt, ugye hazai, tehát a Szedeák fog érkezni hozzánk 8 óra után, hogyha jól tudom.
0: Így van.
1: És egyébként elkezdtem utána nézegetni így a magyar és a szegedi kosárlabda történetnek, és nem tudom, tudtad-e, hogy ez még postás volt a legelső.
0: Így.
1: Legelső szegedi így csapat. Van. És hogy 48-ban a postás kezdőjében a Halász János egyébként még a 48-as olimpián is szerepelt. Tehát, hogy a hazai kosárlabda az azért, tehát még annak is van múltja. Én nem gondoltam volna, ugye én teljesen antisportos
0: vagy.
1: Nem a sportot nem szeretem, hanem az élsportot, tehát ebből induló van, de hogy egyébként magának, még a szegedi kosárlabdának is van egy olyan történelme, ami tegnap így olvasgató, és mi a franc?
0: Jót ragadszám. Igen.
1: Nagyon-nagyon érdekes egyébként.
0: Hát amikor én kosárlabdával foglalkoztam, és játszottam, akkor még postásnak hívták. Ez történik 90-es évek második felében, és utána lett ők Szedeák, és aztán lett... De ezt majd megkérdezzük a Méhes Gabi Tormel, ő is érkezik ma.
1: Igen, 92-ben alakultak meg, és azért Szedeák, mert ugye azt hiszem a Deák Ferenc gimnázium volt nekik egyébként a központjuk. És a Szegedi Egyetemi Klub lett, és azt hiszem 92-ben alakultak át, de hogy maga a szegedi kosárlabda az 1941-ben már itt volt.
0: Ez például tök érdekes, hogy

0: kettőt. És utána indulhatott az NB1B-ben, és akkor még a Szegedi Postásnak a játékosaival egészült ki. Tehát, hogy nagyon sokan onnan hiába alakult meg az új, tehát hiába alakult meg a Szedeák, még a régi postásból még átjátszottak emberek. És egyébként kaptunk egy SMS-t 06329998888, hogy a Manchester Cityhez még oda kapcsolódó, hogy 900 millió forintról van szó, hanem 900 millió fontról, akkor lehet, hogy valamit beolvastam. Lehet, hogy valamit nagyon csúnyán.
1: Azt hiszem, hogy akkor ma más.
0: Lehet, hogy csúnyán benéztem egyébként, mert mindjárt rá is kérdezik. Köszönöm szépen, Toma, hogy kijavítottál, bár nem szeretem, de ez most igaz.
1: Jó.
0: Mindjárt meg is nézzük.
1: Na, tessék. Na. Erre volt egy komplet podcastünk. Az az a nagy helyreigazítás.
0: Igen, mert bármikor tudunk hülyeséget beszélni. Így köszönöm van. Szépen, Toma.
1: Na, akkor pedig az legyen, mit szólsz hozzá, hogy Ági már úgyis jön itt a hírekkel.
0: 6 fok van jelen pillanatban, 24 lesz a maximum, napos időfront nincs.
1: Jó reggelt!
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
3: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
4: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Plaza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Plaza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Plaza Autómosó.
6: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged Vásárutca 12.
7: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával, és töltődj fel. Amáné, a Novotel mellett.
8: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
9: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
10: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
11: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
12: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
11: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
14: Szegedi Árkádban.
13: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
15: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
16: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az okosan abban találod. További

0: További részletek osan.hu/kuponnapok.
1: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
2: Sötétben tapogatózol az utakon?
3: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
2: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium Ringák egy helyen a Lendület Kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
6: Ez reklám volt.
7: Már messziről látszott a hatalmas fekete füst, a közelben pedig kisebb robbanások is hallatszódtak a Medikémia ZRT Zsámbokréti Sori üzeméből csütörtökön. Kigyulladt tegnap dél körül a szegedi üzemben egy csarnoképület. Összesen körülbelül 2100 négyzetméteren volt tűz, elsősorban alkoholszármazékok égtek. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentősök egy 20 év körüli férfit láttak el, aki súlyos égési sérüléseket szenvedett. A tűzoltók órákon keresztül küzdöttek a lángok megfékezésével, közben folyamatos műszeres méréseket végeztek. A keletkezett füst nitrogénoxidokat tartalmazott, ez lényegében minden esetben megtalálható a füstben, de egészségre ártalmas koncentrációt nem mértek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Köszönjük szépen, Ági!
9: Köszönjük!
8: Közlekedés ügyek pedig most még azért, ami szokott volt lenni reggelente, ilyenkor még olyan nagy őrület nincsen sehol. Tegnap ugye, amit már mondtunk a villamosról is, hogy ott fölbontották a Kecskeméti utca meg a József Attila Sugár út sarkát, hogy azok ott befejezték-e már a munkátot ilyen gyorsba. Azt nyugodtan el lehet nekünk küldeni, ha valaki arra jár, de bármilyen infót szívesen fogadunk.
9: 0-32-99-88-88.
6: Támogatta a fedex.hu az emelőhátfalak szakértője.
8: Na kérem szépen, akkor megtörtént a helyreigazítás. 900 millió font.
9: Nem. 900 millió fontot csalt el a mondjuk Manchester City. Igen, egy kicsit benéztem. Nem. Figyelj, csak pár szó. Hát, kell az a szemüveg.
8: Meg egy pár nulla. Daj, daj.

0: Begin, jó reggelt kívánok mindenkinek, 6-os perce múlt fél hét.
1: Jó reggelt
0: kívánok. Rádió 88 benne az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt. Jönnek a tortás SMS-ek, de nincs egyikbe se az a szó, hogy kosárlabda, így kuka.
0: Baj.
1: Tehát az a baj, hogy aki nem hallgatja az adást, mint ahogy a régi vicces mondja, nincs kéz, nincs csoki.
0: Ahogy.
1: Nincs kosárlabda szó, nincs torta.
0: Oké. Okay. Na, közben pedig azt fog történni 8 óra után, hogy érkeznek majd ezek vendégek, mert hogy a Szedák is elindul, kérem szépen a hazai mérkőzések, ugye volt már egy meccsünk idegenben, Kaposvár ellen.
1: És ja, hogy meccsünk, tehát várja, bocs, akkor te ennek is rajongója vagy. Tehát a királyi többesből kitaláltam.
0: Nem, mert szegedi csapat, és igen.
1: Ja, a királyi többesből hirtelen tudtam.
0: Igen, szegedi csapat.
1: Hát jó, mondjuk minden, ez... aki, minden, ami szegedi, akkor az a tiéd is.
0: Nem, csak a kosárlabda meg az amerikai foci.
1: Ja, hogy már sem érdekes Szegedből.
0: Pik is egy kicsit.
1: Tehát a kajakosok azok nem a fiaink, lányaink.
0: De.
1: Ugye? És a Pik is, akkor ők is fiaink, legényeink, lányaink.
0: Akkor csak a foci nem.
1: Értem, akkor csak a foci nem. Tehát a Grosics az viszont ők, ugye?
0: Azok ők.
1: Értem.
0: Jó, akkor a Szedeák elkezdett játszani, és idegenben játszottak már egy meccset, és most holnap megkezdik a hazai mérkőzéseket is a szezonban, és emiatt érkeznek majd ide hozzánk a vendégek. Na, emiatt kellett a kosárlabda szót berakni az SMS-be, ha valaki nem tudta volna. Na, és tegnap kérem szépen, ami történt, és mindig, amikor történik valami, akkor azt onnanra tudod, hogy valami történt, hogy a Facebookon mindenki megosztja. Az megvan ez a típusú dolog?
1: Jó, de ez már régi, szóval az a baj, hogy te boomer vagy.
0: Igen, túl, hát tudom.
1: Igen, csak mondom, hogy ez egy alap lemaradásunk, tehát a Gen Z, és utána ugye, mivel a Z-vel, a Z-generációval igazából végértünk az ABC-n, ezért ugye újraindult, tehát most már alfa generációsok vannak, ők születnek.
0: És már béták is
1: és
0: vannak.
1: Már a béták jönnek, tehát azok fognak érkezni, azt hiszem. És a Z-generáció, akik most már, hogy mondjam, úgy lehet kategorizálni, hogy az egyik még csak sír, mert csecsemő, a másik már pofátlan. Na, a pofátlan része az a Z. De nem, hogy én bírom őket, egyébként én szoktam velük dolgozni, mert most már ők is azért jelentős része 20 meg 30 körül van, szóval ők se izé, de ők teljesen máshogy szocializálódtak, és nekik már nagyon érdekes nézni a működést, mert ugye mi teljesen másba nőttünk bele. Amikor mi megszültünk, nem volt mobil. És akkor jött a mobil, akkor jött az okostelefon, akkor tehát, hogy mi igazából mi már életünkben tanultuk meg ezeket kezelni, és életünkben találkoztunk vele már úgy, hogy már emlékszünk is rá. Ők nem. Tehát ők úgy születtek, hogy már volt okostelefon, már volt internet, már volt YouTube, már ezek már voltak. Streaming szolgáltat, mit tudom én, azok meg úgy jöttek, hogy még kicsik voltak, de már jött. És ők például, Facebook az nyugdíjasoknak van. Tehát az ő gondolkozásuk, az nyugdíj. Az már mindegy, már gyakorlatilag már vigyél magad a ásót, mert nem tudni, hogy hol ér a halál. Előtte csináld meg. És például nem telefonszám, tehát nem az van, hogy mint régen ismerkedésnél, hogy mit tudom én, bejelölhetlek Facebookon, hogy így bejelölöd, megkeresed nagy kutató munkával, mint én annól a feleséget, megkeresed, bejelölöd, és nem jelöl vissza. És tudod, onnan tudod, hogy most vagy húzza az agyadat, vagy bunkó, vagy nem akar tényleg semmit, de hogy abban is volt egy izgalom. Most már elkérhetem az Instád. Tehát, hogy most már
0: ez a szöveg,
1: igen,
0: elkérhetem az Instád.
1: És például kaptunk egy jó témát, és akkor azt elkezdtünk vele foglalkozni, elkezdtem fölkeresni benne, akit ajánlottak interjú alanynak, és ott benne volt az e-mailben, hogy itt a telefonszáma, de teljesen mindenben nem fogja fölvenni, úgyhogy írjál rá Instán, és megkaptam az Instáját, mert ott nagyobb valószínűséggel válaszol. Szóval te, hogy így fönn van a Facebookon, mert hogy akkor történt meg, ez már régi, ez a boomereknek a szövege.
0: Jó, tudom, tisztában vagyok.
1: Ki vagy öregedve ebből az egészből, egyébként én is. De teljesen
0: nem ez volt a lényeg, hogy én most mennyire vagyok öreg. Hát kit érdekel,
1: rohadt,
0: hogy én mennyire
1: öreg vagy.
0: Hanem hogy ez így az ember így ezt a jó Facebookot így kinyitja, és tényleg az van, hogy így valami ég Szegeden. Ki tudja, hogy mi ég. És nem tudtam semmi más csinálni, és tényleg az van, hogy én is erről lejövök már, erről a Facebookról, mert már nem, tehát hogy nem.
1: Semmit nem ad, nem?
0: Semmit nem ad, de
1: tényleg. A világon semmit, tehát hogy én is már gyakorlatilag már csak a híroldalakat követem.
0: Ja, szóval, hogy így, és tényleg az van, hogy dobálja föl, és akkor, hogy valami ég, füstöl valami, és mindenki így, és az összes ilyet, ez egy csoport.
1: Jó, mondjuk az durva voltám, tehát hogy az nem kis füst volt,
0: azt innen lehetett látni.
1: Negyed-kettőkor mentem át a hídon autóval. Az füst oszlop volt, tehát hogy az tényleg, mint amikor egy vulkán kitör kb.
0: Mert hogy a Medikínia csarnokai gyulladtak ki, ezt gondolom már, hogy mindenki nagyjából képbe volt vele, hiszen az összes létező mindenki itt nálunk a hírekben, tehát hogy mindenhol is megjelent. Sikerült elutalni a tüzet aztán a végére, de hogy azért ez ijesztő volt önnek, tehát az ember így Meg hogy az, ott aki közelben volt, az látta, hogy nem csak a füst nagy, hanem ott a lángok is fölcsaptak el egészen magasra. Tehát, hogy az ott egy...
1: Igen, hát aki pompei reinkarnáció, az valószínűleg most nagyon féltegnek.
0: Van egy ilyen popmérénk.
1: Hát biztos, hogy van.
0: Vonal. Ezt én nem tudtam.
1: Van egy Facebook csoport.
0: Hát tudod, mennyire tényleg buver vagyok, ezt nem tudtam.
1: Van egy Facebook csoport, akik Pompejből reinkarnálódtunk. És azok tegnap nagyon féltek.
0: Most nekem az a kérdésem, mint teszem, hogy ezt te honnan a francból tudod? Tudni te is csoportok vagy, ijedjél meg.
1: Nem, én Pompej melletti kis faluból vagyok.
0: Hát az majdnem ugyanaz, egy cég. Az egy cég csoport, nem hülyeskedj már.
1: Na szóval... The floor is lava, tudod? Onnan jött az a basic, az volt a kiinduló apja.
0: Dua Lipa jön.
1: De tüzet nem vicceljük el, volt érnek.
0: Majd miért beszélünk még róla?

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Arról beszélgettünk, hogy volt itt egy tűzdés, ezzel majd még foglalkozunk is a mai reggelben, viszont annyit akartam ennek itt a végére mondani, csak mert ugye nem bírtam ezt így jól befejezni, szóval, hogy ha ilyen van, hogy valamit nem tudtok, mert látjátok, hogy tűz van, vagy egyéb izgalmak, kapcsoljatok be a rádiót. És akkor meg fogjátok tudni. Ennyi. Ez lett volna itt a konklúziója ennek az egésznek, mert hogy a hírekben állunk, ez így teljesen update-elve volt, úgyhogy mindent is lehet tudni. Meg kell kapcsolni a rádió 88-at, ezt ennyi. Szívesen segítettem.
1: Nagyon szívesen elmondjuk.
0: Bocsánat, még egy gyors közlekedési információ. A pénzszállító küldött nekünk SMS-t, öreget, a Kecskeméti utca átjárható, két szélén a járda még föl van durva, de az autóforgalmat nem akadályozza. Pénzszállítónak nagyon szépen köszönjük ezt az információt, tehát akkor ott már jól lehet közlekedni. Ez csak így videraktam így, még mielőtt rátérünk a lapszemlére. Parancsolj, kérem szépen, mit találtál?
1: A Filipet mondhatom?
0: Mondjad a Filipet.
1: Jó, szeged.hu írta meg, hogy Rákai Filip a Petőfi film miatt indított NAV-vizsgálatról. Én csak kreatív producer voltam. Azt magyarázza, hogy a film körüli pénzügyi döntésekhez nem volt köze. De. Ez a cikket el lehet olvasni teljes terjedelmében, mert szeged.hu-n nyilván hazudik. Tessék.
0: Azt mondja, hogy az Európai Innovációs Tanács vezetője járt Szegeden, kérem szépen, ezzel kapcsolatban pedig egy cikket találtam nagy nehezen a szegeder.hu.
1: De most bocsánat, de hogy csak Rákai Filipre visszatérve, hogy emlékszem, hogy április 12 óta, vagy azért sokkal nagyobb volt a mellény, rohadjál meg, amikor Petőfi filmről beszéltél, nem? De most te csak kreatív producer voltál, amikor arról van szó, hogy a NAV megy, hogy számoljál már el azzal az irgalmatlan mennyiségű milliárddal, mert ez egyébként, még mielőtt azt hinné valaki, hogy ez egy apróság, ez a Magyarország legdrágábban gyártott filmje. Ez volt eddig a film, magyar film történet legdrágább filmje, és utána azt mondja, hogy hát én csak kreatív producer voltam, anyád.
0: Én ott sem voltam.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Ez az a This Love a Maroon 5-től. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Ez a meg a jó reggelt. Szia, Gedzo, szia, Ági.
0: Hello, Dani.
1: Na, kérlek szépen.
0: Édes, jó Istenem, minden. Nézd, hallgass.
1: A Makai út
0: jó.
1: És a Szőlőgi út egyébként kezd ugye szokásos bedugulni, viszont a Dorosmai úton szerintem ott van valami, mert nem szokott ott beszíneződni a Google térkép, úgyhogy ha valakinek van információja, akkor küldje el nekünk SMS-ben 0632998888-ra.
0: Léci, nem rajtunk, hanem a többi közlekedőn segítetek ezzel, úgyhogy tényleg. Tehát, hogyha valaki nem szeret minket, az se baj, csak hogy többin segítsen az
1: SMS-en. 6 fok lesz ma, 24 a maximum napos idő, nincs front.
0: Ennyi? Ez vége is.
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
2: Támogatja

0: Először rendezik meg Szegeden a Your Body Your Temple Day-t a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegségekkel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen mobilizációs, átmozgatós bemutató óra, hangtálfürdő és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programok között. Monok Sára, az alapítvány szegedi képviselője elmondta, hogy a Szivárvány Harmónia és Mozgás stúdióban tartott szakmai délelőtt ingyenes, de regisztrálni kell.
1: Én azt szeretném, hogy egy picit feltöltődjenek, jobban érezzék magukat, és persze, mivel neves szakemberek jönnek, ezért remélem, hogy majd olyan információk birtokában mennek, ami segíthet nekik a továbbiakban, vagy akár megismerhetnek olyan embereket, akikkel szívesen beszélgetnek, mert ugyanabban az élethelyzetben vannak.
0: Holnap este 6 órától játssza a 2026-27-es bajnoki idény első hazai mérkőzését a Délút STS Szedeák NB1 A-csoportos férfi kosárlabda csapata. Az ellenfél a Városi Sportcsarnokban az élvonal újonca, a Phoenix Fóti Tigrisek együttese lesz. A szegediek a szezon nyitó fordulójában a múlt héten egy pontos vereséget szenvedtek a tavalyi bronzérmes Kaposvártól, amely azóta már Szolnokon is nyerni tudott. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásai, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásai 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságból megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. És akár Woody Allennel is összefuthatsz, ha a következő 6 hétben Madridban jársz, ugyanis ott forgatják a rendező legújabb filmjét. Ahogyan korábban más alkotásaiban, a város most is jelentős szerepet kap majd a filmben, része lesz a cselekménynek, sőt a tervei szerint helyi zenét fog használni művében. Woody Allen egyelőre nem volt hajlandó elárulni a film címét, amelyről csak a vágás befejezését követően fog dönteni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszi, Ági! No, közlekedés, tehát akkor jól lehet már közlekedni a Kecskeméti utca, illetve a József Attila Sugár út sarkánál. Jó, úgyhogy ott is óvatosan, attól függetlenül, mert ott meg a gyalogosok lehetnek, mert ott még föl van durrantva, itt nekünk pénzszállító még korábban.
4: A Szőregi út és a Makai út kezd bedugulni. Az Agyi út, hogyha jól látom a Google forgalmi térképét, még egészen jól járható, és kezdenek bedugulni a városba vezető utak, többek között a Dorozsmán is már sárgul, pirosul a térkép.
3: Óvatosan közlekedjetek, vigyázzatok egymásra, és küldjetek nekünk információt, ha szeretnétek.
4: 0-32-99-88-88.
3: Most pedig érkezik napindító zenénk, az Alcazartól.
4: This is the world we live in. Ez a mega jó reggelt kívánunk mindenkinek.
3: Egész jó lesz a svéd ügyregge.
4: De ők svédek?
3: Ez a beugratos kérdés van?
4: Mindegy.
2: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Igen, van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Captain Funk, Mark Ronsonéktől, ez itt a Rádió 88, benne pedig az őrület reggel.
1: Ez a mega, én egyébként örülök, hogy a Bruno Mars rájött, hogy ez a funky vonal jól áll neki.
0: De és tényleg, én nagyon örülök. Ennek mi is örülünk el.
1: Ugye ez egyébként egy Mark Ronson dal alapvetően, és a Bruno Mars énekli, de ettől függetlenül ugye hozzákötjük, teljesen helyesen, nagyon jó szerintem, és azóta az az út, amit jár, nekem kifejezetten tetszik. Mondjuk én eleve ilyen funky kedvelő fiú vagyok.
0: Igen, meg hát erre is szavaztatok, hogy az jó zene, úgyhogy legyen itt. Így hát így lett.
1: Én ennyi. Nem erre szavaztam.
0: Ja, hát te nem. És te nem is szavaztál semmire, te.
1: Én nem erre szavaztam.
0: Na kérem szépen, már itt mindenről beszéltünk már, úgyhogy már teljesen elvesztettem a fonalat, de a lényeg, ugye tegnap történt egy tűzeset itt Szeged környékén, és hát az van, hogy egy 20 éves férfit elszállítottak őt, de hogy a probléma nem az volt, hogy tűz van, mert az előfordul, azért mindenütt lássuk be, de hogy ez akkor a tűz volt, hogy ezt mindenhonnan lehetett látni a környéken. Igen. Úgyhogy ez volt az ijesztő benne leginkább, hogy
1: füstoszlop.
0: Igen, füstoszlop, meg aztán közelről, hogyha ott volt valaki, akkor az én is láttam képeket róla, hogy ott az éget az rendesen. Szóval, hogy egy ilyen típusú üzemben, ahol egy konyha, érted, mi gyulladt ki a hal, tehát hogy maximum valami, tehát hogy nem egy olyan hely volt, ahol, és utána viszont azt megerősítették, hogy nem volt olyan szennyezőanyag, amit esetleg, de mindenki béketelepen mondták, hogy azért ablakot csukják be, az a stabil.
1: Állítóbb, igen, hogy elértem Gyatlov elvtársat, és mondta, hogy semmi gond nincs. 3,6-at mit mértek, nem rossz, nem tragikus. Semmi gond. És egyébként állított tényleg semmi olyan nem került a levegőbe, ami rossz lenne. Tegnap 6 forint volt a karfió kilója.
0: Igen, kicsit nagyobbak lettek a karfiolók. Tehát
1: úgy van, hogy igen, mert 20 kilós a karfió, és akkor le kellett vinni az árát. De semmi, minden oké.
0: Oké, keresünk megszólalót az a kérdéskörbe, csak hogy mindenkit megnyugtassunk. És ebben az órában játszunk a Classic Grill szerbételem játékában 10 forint értékű utalvány helyben fogyasztásra. Kosárlabda szót küldjétek el nekünk.
1: Jó, ez no? Aki szeretne játszani. Zene meg a szövegjáték. Egyébként zenefelismerő. Meg kell mondani a dalcímet és az előadót. Vagy a zenét választod, vagy a hangot, vagy az énekhangot választod, megmondod, hogy hány perctől, hány másodperctől adjunk le 10 másodpercet, és rá kell jöjjél. Jó? 06 32 99 88 88. Ide várjuk.
0: Így van. Ma pedig ahhoz
1: még
0: képest,
1: mondom,
0: hogy
1: 7 fok van, 24 a maximum. Napos idő. Nem lesz front.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: az üzlet. Oh. Jó, tehát ilyesztő. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Rádió 88, benne pedig az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt. Szia, na, Ági, szia,
0: és akkor hello, Dani. Szóval, azt történt tegnap, hogy a medikémia ez csak elkezdett valami füstölni rettenetesen, aztán az már tudjuk, hogy ez nem csak valami kis kimentek csoportosan cigizni a dolgozók, hanem ott van tűz van, de méghozzá nem is kicsi. Emiatt gyakorlatilag mindenki a, hogy mit mondtam, mi volt, füstoszlop?
1: Füstoszlop.
0: Füstoszlopot posztolta mindenhova, ahova csak bírta, de semmi pillanat alatt azért minden hírcsatorna ezt átvette, ugyanúgy nálunk is a hírekben ez már teljesen update-elve volt, tehát mindenki tudott róla, hogyha ilyen történik, akkor ezt azért gyorsan körbeír az információ. Nyilván ilyenkor azok, akik nem a környéken laknak, azok csak így nézik, hogy hú, de nagy tűz van, mi történik ott. Akik a környéken laknak, azok lehet, hogy jobban aggódtak egy kicsit, hogy mi fog ott történni. Nyilván egy ilyen helyszínen, ott benne van még az is a pakliba, hogy akár fel is robbanhatott még valami, átterjedhet a tűz. Ilyenkor nyilván azok, amik ilyenkor eszedbe jutnak, az annak semmi nem, mint az, hogy nem ott lakik. Könnyen vagy.
1: Nem, nekem eszembe jut, de az a baj, hogy nekem csak az előző hülyeségek jutottak eszembe, ilyen gyatló elvtárs, meg olcsóbb a karfiol, szóval nekem, igen, bevallom, hogy borzalmas lehet, ha a közelébe raknék, nyilván borzalmasan félnék, én Újszegeden lakok, úgyhogy én nem ijedtem.
0: Na, és hogy Újszegeden lenne a tűz?
1: Nem, egyébként éppen ilyen házfelújításban vagyok, röpke 3 éve.
0: Jó, de ebből te sportot tűzöl.
1: Egyébként ennek csak az első fél éve a rossz, tehát az a fél év, az a, hogy van, ugye a három...
0: Úgy is megunod.
1: Három havi házfelújítás az életed lesz a fél éve lesz, ami 3 évig tart, tehát valami ilyesmi a szöveg.
0: Igen.
1: Na, nekünk még van ebbe egy bő, most remélem a feleségem nem hallgatja, még szerintem egy bő 2 évünk, mert ő már be akar költözni. Na mindegy, csak ugye nehezen érünk el mindenkit.
0: Jó, és akkor tűzbiztonságért
1: nem, csak azt mondom, hogy tűzbiztonság egyébként jól állunk, hanem az, hogy nekem is, amikor van ilyen tűzoszlop, amikor megyek ki a házhoz, hogy megnézni, hogy mi van, mert ez egyébként ez nem Szegeden, hanem Szeged környékén, agglomerációban, és akkor megyek ki, és múltkor volt arra egy tűz, és akkor be van őszintén, én is beszartam. De ugye, ahogy közeledtem a házhoz, láttam, hogy egy kicsit másik irányban, mondom, jobban más az éghet, az érdekel.
0: Yeah.
1: De viccelek, ne égjen semmi. Komolyan, én csak a bográsoknál szeretem a tüzet.
0: Az mondjuk nem hülyeség, vagy szabonna sütésnél.
1: Szeretem a meleg helyzetet.
0: És hogyha mindig az igaz. Oké, ha minden jól megy, akkor Tátrai János itt van velünk a vonalban, ha minden jól megy. A polgári védelem főfelügyelője. Szerbusz, jó reggel.
1: Szia.
2: Jó reggelt, igen, minden jól megy.
0: Most már akkor jók vagyunk?
2: Igen, tökéletes.
0: Oké. Na, te kint voltál lenni a tűznél, mesélj már nekünk, mi történt, hogy kaptátok a riasztást, mennyien kellettek oda, hogy mérik ezt föl, hogy egyáltalán mennyi ilyenkor mentő kell, tűzoltó abból mennyi, hogyha ezt gondolom nem a füstből állapítjátok meg.
2: Így van, hát délután, kora délután, 4:15 körül kaptuk a jelzést, de ha nem kaptuk volna, is láttuk volna valóban mi is, ahogy mondtátok, a hatalmas füstöt. Hát végül is a tűzoltó egységek 5-ös kiemelt fokozatban vonultak ki, erről csak annyit érdemes tudni, hogy ez a legmagasabb fokozat. A szegedi hivatásos tűzoltók mellett a környező városokból, de még Bács-Kiskun megyéből, sőt, még Orosházáról is érkeztek tűzoltók, úgyhogy hatalmas erőkkel vonultunk ki. Igen, egy csarnoképületben szerkezett a tűz, teljesen rutin napi munka feladat közben, és hát miután ez a cég elsősorban az autóápolási cikkekkel, azok gyártásával foglalkozik, hát nyilvánvaló, hogy rengeteg ezek készítéséhez szükséges anyag található ott. Döntően egyébként különböző alkohol származékok voltak ezek, és hát szerintem mindenki tudja a háztartásban is, hogy ezek mennyire gyúlékonyak, és valóban egy jó nagy tűz keletkezett, hiszen több mint 2000 méteren tombolt, és hát a füst, ugye gondolom most ez itt ez volt a leglátványosabb, és ezért valóban kértük is Béketelep lakosságát, hiszen a város felől kifelé fújt a szél éppen akkor, hogy lehetőség szerint rúgják be a nyilászárókat, ne menjen be ez a füst. Na most, amit erről fontos tudni, ilyen esetekben azonnal a katasztrófavédelmi mobil labor is kirendelésre kerül. Ez az egységünk 100 000 féle műszerrel van felszerelve, egyébként sugárzásmérőktől kezdve mindenféle vegyi anyagok kimutatására szolgáló eszközökkel. Ez azonnal a helyszínre vonult, és a gyár területén belül is, de döntően a környező utcákban, és természetesen elsősorban a célirálynak megfelelően Béketelepen folyamatosan méréseket végzett, egészen addig, amíg már lényegében a füstkibocsátást meg is tűnt. Úgyhogy ezeket a méréseket természetesen regisztrálják folyamatosan, jelenti ez az egység a tűzoltás vezetőjének, hogy ő is tisztában legyen vele, hiszen itt nem csak arról van szó pusztán, hogy az üzemegységen belül van veszély, hanem adott esetben bizony ez kiléphet a kerítésen, és akár a környező lakosságot is veszélyeztetheti. Na most ebben az esetben mondjam azt, hogy szerencse, hát nem túl szerencsés ezt a szót használni, de éppen amiatt, hogy elsősorban alkoholszármazékok égtek, azért tűzben ezek lényegében azonnal el is égnek. A füst persze nagyon csúnya volt, és bizony különböző nitrogénoxidok voltak benne. Aki kicsit is járatos ebben, az viszont tudja, hogy ez mindenféle füstben van. Tehát nitrogénoxid az keletkezik, akár akkor is, amikor egy picit nedvesebb hasábot rakunk a pörkölt alá. És ez természetesen nem egészséges. Viszont ezek a műszerek nem csak a jelenlétét tudják kimutatni, hanem a mennyiségét is egy adott egységnyi levegőben. És megvannak azok a határértékek, ami alatt, ahogy az előbb mondtátok, nem tragikus, hát nem is jó nyilván, de nem tragikus, tehát bőven egészségügyi határérték alatt volt ennek a füstnek az összetevőknek a tartalma. Ha ez meghaladta volna az egészségre ártalmas határértéket, akkor azonnal elkezdtünk volna jóval komolyabb lakosságvédelmi intézkedéseket meghozni. Hát akkor már nem megkértük volna a lakosokat, hogy lehetőség szerint tartsák csukva az ablakot, hanem a rendőr kollégákkal, tűzoltó kollégákkal közösen elindult volna egy folyamat, személyesen mentünk volna végig, zárattunk volna be mindenféle nyílászárót. Ha még ennél is durvább lett volna a helyzet, akkor pedig ugyanezzel a módszerrel kiürítettük volna akár Béketelep teljes lakosságát is, és elvittük volna őket onnan. Én magam is rengeteg olyan posztot, hozzászólást, stb. Olvastam a tegnapi nap folyamát, és csak halkan teszem hozzá, hogy ez majdnem minden esetnél így van, hogy persze már megint hülyének néznek bennünket, mert biztos nem volt semmi veszélyes anyag, meg biztos nem volt ott semmi, mindenki ezt mondja, és közben meg mit tudom, hogy milyen hatásokat szenvedtünk. Ez nem igaz, tehát senkinek nem érdeke az, hogy ezt elhallgassa. Hála jó Istennek, azok az idők már elmúltak.
1: Na ezért mondom, hogy már nem érdeke, igen.
2: Igen. Valóban volt évtizedekkel ezelőtt, mindenki tudja, egy ilyen időszak, amikor az volt csak a lényeg, hogy a kommunikáció arról szóljon, hogy urai vagyunk a helyzetnek, nincs semmi baj.
0: Nincs semmi látnivaló. Így van, hát de mondjuk.
2: Már azért nem így van, hála Istennek.
0: Oké, gyorsan azt akartam még kérdezni, mondtad, hogy szóltatok a béketelepieknek, hogy azért, hogyha lehet, azért csukják be az ablakot, az hogy néz ki a gyakorlatba? Tehát, hogy így mindenki ezt nem csöngethettek be, mert azért ott nem gondolom, hogy ez hogy néz ki?
2: Természetesen. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy én a tegnapi napon a szóvivőnket, aki azért ennek még jóval nagyobb tudója, mint én, helyettesítettem, és lényegében két minőségben lehettem kint, úgyis, mint polgárvédelmi főfelügyelő, úgyis, mint sajtós. És ezt felhasználva ahány sajtónak csak iratkoztam, és hát volt érdeklődés bőven, mindegyik kis interjúban kértem, hogy közöljék ezt a tényt, hogy bizony füst van, és hogy lehetőség szerint tartsák csukva az emberek a nyílászárókat. Úgyhogy itt szerencsésen összefonódott a két szakma, a kommunikáció meg a polgári védelem, úgyhogy lényegében a helyi, sőt aztán már később az országos elektronikus sajton keresztül is

0: Közlekedés ügyben egy kicsit már azért sűrűsödik a forgalom, úgyhogy óvatosan közlekedjetek, az a biztos mindenfelé, ha bármi lenne, egyelőre még nem kaptunk semmit, de maradjon is az így.
1: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.
0: Na és hogyha már a hírekben lehet egy csomó mindent hallani, akkor Ági már is érkezik a friss információkkal.
2: 6 fok van jelen pillanatban, 24 lesz a maximum napos idő és front nincs.
0: Jó reggelt!
1: Támogatta a Gyomándrődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ferax Kft. Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Ferax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
5: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
6: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
7: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
8: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
9: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
8: És a segítség kell?
9: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
10: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
11: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
12: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban.

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
2: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
3: Na, anyu, te most beleharaptál egy almába?
4: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
5: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
4: Kérjek neked is egy időpontot, lézeres fogfúrásra vagy mikroszkópos gyakorlatilag.

0: Gyökerkezelésre.
1: Íjjált újra a felhőtlen mosoly a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
2: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
3: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
4: Jön az első szegedi egészségfest. Fókuszban az allergia és az asztma, ingyenes szűrések, izgalmas szakorvosi beszélgetések, tanácsadás és programok az egész családnak. Díszvendég Cselászló, minden idők egyik legeredményesebb magyar úszója. Várunk többek között vízbádi testösszetételméréssel, arcdiagnosztikával, anyajegyszűréssel is. A szűrésen résztvevők tombolát kapnak. Október 3-án szombat délelőtt egészségfest a Gellért Szabadidőközpontban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek és regisztráció egészségfest.hu.
5: Az esemény az Európai Unió szűrési hetének hivatalos partnere.
6: Ez reklám volt.
7: Csoki Matinéval kezdődik a Szegedi Szimfonikus Zenekar évada a hétvégén. Musikálj velünk címmel két előadás is lesz szombaton, ahol Mozart 4. C-dur vonós négyese első tételének átirata a közönség soraiból jelentkező gyerekek közreműködésével valósul meg. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskolakezdési utalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-áig kell kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskolakezdési utalvány 2027. március 15-ig használható fel iskolaszer megvásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. És határozatlan időre felfüggeszti működését a konyhazenekar. Mint mondták, hozzátenni jelenleg nem tudnak az eddigiekhez, elvenni pedig nem akarnak belőle. Búcsúzni ott fognak, ahol 16 éve szinte napra pontosan bemutatkoztak, az A38 hajón november 13-án. A Rádió 88 híreit Nagy Ákitól hallottad.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Temesvári körül teljes egészében be van állva. Az 55-ös út is egészen, a Sándorfalvi út, Szőregi út, Makai út, Algyői út, gyakorlatilag minden befele vezető út torlódás.
9: Marcsi pedig itt van velünk a Tempotaxitól. Halló, jó reggelt!
10: Jó reggelt, sziasztok! Azt kell, hogy mondjuk, hogy csak a szokásos a városban, erős a forgalom, rettenetesen sok autó tart a város felé jelenleg, telített a Szabadkai út, a Makai, a Sándorfalvi, az Algyai úton, a Diadal utcánál a lámpás kereszteződésbe. Rengeteg az autó, csak több lámpaváltással lehet áthaladni. Ugyanez a helyzet a Kossuth-Lajos sugárúton, ahol a Budapest és a Dorozsmai út forgalma torlódik. A nagy lámpás körforgalom elég szépen beállt. Makkosházi, Rókusin rengeteg az autó, Vásárhelyi Fonógyári út lépésben járható. És bent a városban sem jobb a helyzet, rengeteg az autó a klinikák környékén, az oktatási intézmények környékén, a Felső-Tisztaparton és a Csillagtéren is. Megszokáshoz hozzá tartozik, hogy mérik az autósok sebességét a Kastélynál, ezt úgy gondolom már itt a Szeged környékiek ismerik, és a Főfasoron is működik a telepített Trafipax. Mindenkinek balesetmentes jó utat kíván a Tempotaxi.
9: Na kérem Alása, akkor játszunk pillanatokon belül, kosárlabda szót még lehet küldeni nekünk SMS-be, ha valaki szeretné.
8: 0632998888, és zene meg a szövegjáték érkezik nem soká.
9: Jön Dan Sakuduro. Lucenzo!

0: lennék.
1: Bár csak lennék. Hát,
2: jó zene, reggelt!
1: Zene meg a szöveg, figyeljetek!
0: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk.
1: A mai játékosunkat pedig úgy hívják, hogy Karcsi. Hello, szia, Karcsi, jó reggelt, szervusz, üdvözlünk.
2: Nagyon egyszerű, elmondjuk gyorsan a szabályok, a zene, meg a szöveg játék, föl kell ismerni a dalt és előadót. Az a kérdés, hogy melyiket szeretnéd hallani, a dalsávot vagy az éneksávot?
3: Hát inkább a dalt.
2: Inkább a dalt, tehát a zenét.
3: Dalt, igen, a zenét. A zenét.
2: Jó, inkább szeretném. A zenét szeretnéd hallani.
1: Éneket kivettem.
2: Milyen hosszú a zenegedzó?
1: 3.21.
2: 3.21, honnan szeretnéd hallani azt a 10 másodpercet?
3: Hát, egytől.
2: Tessék?
1: Egytől?
3: Egy.
2: Jó, akkor egytől, tessék. Akkor
1: egy perctől, figyelj. Erre közben, mert az van. Elmondok egy kulisszatitkot. Úgy kell fel a nap, hogy megsüti ezt a pultot, amin zöld és sárga fények vannak, meg pirosak. Na most azt történik, hogy semmit nem látok a pultból, szóval ha nem fogod hallani, akkor az az én hibám. Figyelj, már is mutatom. Egy perctől azt a 10 másodpercet. Ime!
3: Mondhatom esetleg.
1: Már mondhatod is? Na nézzük!
3: Hát ez a Queen Bee biztos.
1: Igen.
3: És ezt sehol sem találnak el.
1: Azt a mindenit neki. Hát ez így.
3: Igen, a rutin, az évek.
1: Hát hiába, no. Voltam New Yorkban, reptére, Londonban, ahogy szól a dal. Nagyon szépen köszönjük, hogy játszottál velünk, és nyertél is 10.000 forint értékű.
2: Classic Grill szerb étterem játékában nyertél. Gratulálunk. Maradj kérlek vonalban, nem sokkal elmondjuk, hogy hogy jutsz hozzá.
3: Nagyon köszönöm.
1: Oké, maradjon abba, ciao. Na, kérem szépen, hát így kell nyerni. Ennyire egyszerű ez a dolog. Egyébként ez tényleg annyira ikonikus, nem ez az alja ennek az zenének, hogy ez, lehet, hogy ez volt a jobb választás. Na, gratulálunk, most pedig...
4: Támogatta a Classic Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája.
1: Közlekedjünk egy minimálisat.
2: Temesvári körút az... nagyon be van állva, hogyha jól látom, de a római körúton is azt mutatja a térképünk, valamint az Agyai úton, Makai úton, Szőrgi úton, Szabadkai úton, Dorosmai úton, Kossuth Lajoson.
1: Sziasztok, 5-ös út bevásárlóközpontoknál trafi, ütve a fodrász küldte nekünk, úgyhogy ott is óvatosan tessék közlekedni, meg annyival, amennyivel lehet. Jó? Jó utat!
4: Támogatta a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Abba Max és a Torn, itt a 88-ban, szép öreget kívánom mindenkinek. Medikémiás tűz kapcsán beszélgettünk itt már a Danival, aki megállapította, hogy milyen mértékű a dolog, hiszen mégiscsak évekig dolgozott nem ilyen helyen.
1: Nem igaz, én azért értek ehhez, mert a medikémiában röplabdáztam a gyerekcsapatban. Na, szóval én mindent tudok erről a tűzről.
0: Ez ember, aki nem szereti a sportot.
1: Hát szerintem van köze hozzá.
0: Van köze. Ja, tehát ez neked, neked ez volt a segítség.
1: Az, hogy én miket sportoltam életemben, az azért nem elválasztható attól, hogy mennyire utálom az e-sportot.
0: Nagyon jó. Akkor ezt majd, erre majd kitérünk 8 óra után, mert hogy akkor érkeznek vendégeink. De akkor maradva még egy picit, és így lezárandó ez a medikémiás történet, ami csodálatos Nemes Rolandunk már ma reggel, kérem szépen, ott volt a helyszínen. Ő tényleg egy ilyen helyszíni riporter abban a pillanatban, és ott sikerült elkapni a Béketelepen valakit. Na, hallgassuk ezt meg jól.
2: Rózsival beszélgetünk, aki tegnap a tűzesettel kapcsolatban komoly tapasztalatokat gyűjtött. Mit lehetett innen Béketelepről látni? Gondolom azt a hatalmas füstfelhőt.
3: Pont a ebédidőben volt, a háromed egyfele volt. Hát én azt hittem, hogy a Nagyszombati utcánál kigyulladt több magánház. És a nagy pufogások, azok a robbanások hallatszottak. Hát szörnyű volt. Szinte remektünk, és akkor ez a egy óra után kicsit csökkent, hallottuk a tűzoltó hangot, és 1:45-kor újra felé lett, úgyhogy el nem tudtuk találni, hogy mi van, elmerjünk ki a közelbe menni. És fönt volt egy drón, és akkor a drón az pont a kertünk fölött volt, és azt hittük, hogy ez egy hivatásos, és valaki az új részről fővezette a drónt, az később egy 15 percben lezuhont a kertembe, mert mondta a fiam, hogy visszadta a tulajdonosnak.
2: Bocsánat.
3: És akkor onnan tudtuk, hogy a medikémiában van a baj.
2: Ja. Valaki föntről megpróbálta lefilmezni ezt az egészet, és
3: igen.
2: A csangyosok ezek szerint pórójárt,
3: és akkor a fiam visszaadta neki, azt mondja, anya, lezuhant egy drón, mondom, de hogy begyüttünk a kertbe.
2: Óriási volt a füst.
3: Óriási volt.
2: A város minden pontjáról lehetett látni.
3: Óriási volt.
2: Mennyire volt nagy a pánik itt a környéken?
3: Hát szerintem, ahogy a Facebookon láttam, hogy akik még közelebb laktak, hát ott még gondolom, hogy nagyobb volt. Nagy volt. Én nagyon féltem. Én szóltam a szomszédasszonynak, hogy gyere már ki, nézd már ezt a füstöt, mert nem hallott azt, ment a porszívója. Hát teljesen megdöbbentünk, teljesen.
2: Viszonylag gyorsan tudtak reagálni akkor a tűzoltók meg a katasztrófavédelem erre a dologra.
3: Igen, tehát köszönet nekik.
2: Mit gondoltatok akkor, amikor azt mondták, hogy pusztán annyi a teendő, hogy be kell csukni a nyílászárokat, ajtókat, ablakokat?
3: Hát
2: voltak kétségek azért?
3: Voltak. Este, még szoktunk sétálni este is. Ezt kihagytuk, mert úgy voltunk vele, hogy ez nem biztos. Azért csak egy vegyi anyagokkal dolgozó gyár. Nem hiszem, hogy valami nem került ki a levegőbe.
2: És azóta van valamiféle változás itt nyugalom terén?
3: Hát én azóta nem beszéltem, mert mivel este kiséjöttem, én bent maradtam a házban.
2: Most jöttem emellett, elég szépen leégett.
3: Majd most megyünk arra sétálni, most arra tervezzük a sétát.
2: Mert most igazából ilyen ősz illatokkal lehet szerencsére találkozni.
3: Nem érződik semmi, de valami csak kikerülhetett a levegőbe.
2: Hát bízunk benne, hogy semmi olyan, ami befolyásolhatja
3: majd. Jöttek olyan autóval, amivel a levegő szennyezettséget mérték. De hát arra még gondolom, hát most úgy képzel, hogy itt állok, és azt látom, hogy mint a 100 méterre, mintha ott a másik utcának a sarkát fölrobbant volna a ház, tehát úgy tűnt.
2: Hát azért gondolom megfordult az emberek fejében, hogyha ez átterjed ide.
3: Egy órakor el is akartunk indulni, de akkor jött a 1:45 fel, az újra bum. És akkor csak végig ezt hallottuk, körülbelül több mint egy óra hosszát.
2: Ez volt valószínűleg a drón valakinek az kertjében, ez a második bum.
3: Nem, azt én nem hallottam, hanem ahogy ezek a palackok robbantak, tehát én azt hittem, hogy hordók, vagy nem tudom. Tehát olyan volt, mintha egy tűzijátéknál kint van, és szinte hallja azokat az erős lövéseket. Hát félelmetes volt. Igen. Én ezt sosem felejtem, mert egész éjszaka rázott a hideg, biztos, hogy idegileg megviselt.
2: Szerencsére úgy látszik, hogy azóta már sikerült kipihenni magát, úgyhogy köszönjük szépen, hogy interjúzhatott nekünk.
0: Na, hát kérem szépen, így történt. Az tényleg egy extra, hogy ott leesett a drón. Azt azért adom.
1: Én annál az, hogy a Roli kihaszalta azt a leesett drónt, az elképesztett. Mindegy. Nem tudok rá mit mondani.
0: Egyszerűen. Jó, mindenki jól van, az a lényeg nagyjából, úgyhogy...
1: És egyébként csak az, hogy igen. A Jamiroquai mennyivel szerényebb, mert ő csak azt mondja, hogy give me something, viszont ne jó is Pitbull már azt mondja, hogy give me everything.
0: Hát így változik a világ. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Cindy Laupert hallottuk itt a 88-ban, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 5-ös perc múlva 8 óra.
1: 7 fok van, 24 lesz a maximum, napos idő lesz, front nem várható.
0: Köszi, Dani.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
6: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
7: VLKR Kft.
6: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
8: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, a hány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
9: Új magyar ős bemutató. Féktelen Queen Musical. Operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
10: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében.
11: Most itt a ritka alkalom.
12: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
13: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
14: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
15: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
2: Ez reklám volt.
16: Bíróság elé áll a Róka, a szegedi Kövér Béla Bábszínház legújabb előadásában. A Róka szemű című előadásban Spergel Anna alakításában jelenik meg a ravasságáról híres állat, ám ezúttal egy eddig ritkán ismert oldalát kell megmutatnia. Megpróbálja bebizonyítani az ártatlanságát a törvényszék, vagyis a néző közönség előtt. Kis Ágnes igazgató elmondta, az előadás vasárnaptól látható a Bábszínházban, és az egész évadban műsoron marad.
17: Valójában egy bíróságra érkezünk, ahol ennek a figurának meg kell magát védenie, és egy történeten keresztül megpróbálja azt bebizonyítani, hogy valójában van olyan, amikor önzetlenül tud segíteni és jelen lenni, és hogy ez sikerül-e neki, és elengedi-e ez a törvényszék, ez legyen az előadás meglepetése.
16: A tavalyi 71. vásárhelyi őszi tárlat fődíjasa Szurcsik József, valamint a fiatal festők nívódíját elnyerő Kalán Viktória és a Rudnai Ösztöndíjjal elismert Farkas Dormán alkotásaiból nyílik kiállítás vasárnap a Tornyai Múzeumban Hódmezővásárhelyen. Bár az alkotók előzetesen nem egyeztettek, mindhárom kiállítás fontos témája az ember és környezet viszonyának vizsgálata. Szintén vasárnap nyílik meg a 72. vásárhelyi őszi tárlat az Alföldi Galériában, ahol 149 művész 185 alkotását láthatja a közönség. Matolcsy György volt jegybankelnököt és Varga Mihály volt nemzetgazdasági minisztert. A Magyar Nemzeti Bank jelenlegi elnökét hallgatja meg következő ülésén a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Tegnap Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be a bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítvány került pénz elvesztette közpénz jellegét. És végül az Enter sikeré megerősítette, hogy 2027 végén határozatlan ideig szünetet tart. A hír azután érkezett, hogy Drew Reynolds frontember a zenekar 2026-os tevékenységének hiányát a kiégésre, az OCD-t, az OCD-re és az idegrendszerének túlérzékenységére fogta. Megjegyezte, hogy az Enter sikeré még tavasszal kiadta legújabb albumát, most pedig a jövő havi aréna turnéra koncentrálnak, hogy az a lehető legjobb legyen. Utána azonban pihenőre vonulnak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen, közben pedig Roli már is szólt nekünk, hogy a Csap utca, illetve Gábor Áron sarkán alatti busz be van állva, mint a gerej, úgyhogy nem tudom, mi történik ott. Minden esetre nem nagyon lehet közlekedni, jó? Óvatosan Petőfi telepen is.
1: Szóltak nekünk SMS-ben, hogy a Makai út, Szőregi út már jól járható, akkor az előbb rosszul mondtam, bocsánat, de a Székesor ugyanúgy be van állva, szóval ott meg igazon volt.
0: Aki a hídon kell szeretne átjutni valamelyiken, akkor is egy kicsit várakoznia kell. Óvatosan közlekedjünk, az a stabil, ha bármi van, akkor küldjetek nekünk SMS-ben.
1: 0-32-99-88-88.
18: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Na kérem szépen, kosárlabdázunk hamarosan, vendégeim már megérkeztek, Harry Styles után ők jönnek.
1: Ez lesz az American Girls, ez a mega jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra, 1 perc van, hogyha valaki nem tudná és a dugóban ülne, ott is tudja meg.

0: Jó volt két perét a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra, 8 perc van, ha már az a Rádió 88-ban, pedig az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: Jó reggelt, és akkor megérkeztek vendégeink, a Délut, STS Szedák, alelnöke Méhes Gábor és ügyvezetője Kerperformance Balázs. Szerbusztok, jó reggelt, urak.
2: Sziasztok.
3: Jó reggelt.
4: Jó reggelt.
0: Hello. No, hát azért gyűltünk ma itt össze, ugye, ahogy szokott volt lenni a dolog.
2: Jó, kezdődik.
0: Hiszen a Szedáknak is elindul a hazai mérkőzések is, ugye maga a bajnokság már elindult, volt idegenben egy meccs a Kaposvárral, és egy nagyon kellemetlen vereség van, ami azért kellemetlen, mert egy pontos, ugye, hogyha valaki kosárlabdát néz, ugye, az egy pont az éppen, hogy egy valami, és az a én, ha valamit utálok, az az egy pontos. És teljesen mindegy, hogy az győzelem vagy vereség, mert ott akkor az történik, hogy tudod, 10 ponttal kikapunk, akkor azt mondja, hogy oké, hát az ellenfél jó volt, hát most nem tudok mit csinálni, ott pont úgy kaptuk ki, de hogy egy ponttal...
2: De az egy pontos győzelmet kevésbé utálom, mint az egy pontos vereséget.
0: Jó, mondjuk az igaz, ebben mondjuk azért van valami. És akkor holnap pedig már akkor elkezdődik a hazai mérkőzések is. Kezdjük azzal, hogy akkor hogy áll a csapat, mindenki rendben van, egészséges, légiósok is megérkeztek, mindenki ott volt, közben egy ilyen cserénk, hogy állunk ezzel?
4: Mindenki egészséges, volt egy kisebb sérülés Kaposváron, de az is rendben lesz, úgyhogy igazából teljes kerettel.
1: De elhoztátok Kaposváron.
4: Így van.
1: Nem
4: hagyunk hátra senkit, úgyhogy mindenki pályára lép, aki Kaposváron pályára tudott lépni, úgyhogy így várjuk a Fótot, ami valószínűleg egy elég kemény mérkőzés lesz, úgyhogy mindenki
0: igen?
4: Rendben.
0: Na, a kérdés Fót, mert hogy velük játszottok, ők most élültek föl, ugye? Őrök, mit lehet tudni? Ilyenkor, mert ugye az úgy néz ki, hogyha valaki nem tudná, hogy ilyenkor vannak azért mindenféle videózások, az ember ezeket megnézi, de hát ők most kerültek föl, tehát hogy valószínű videó róluk is van azért, csak hogy nem a osztályba.
4: Hát igen, felkészülési meccsekről próbáltunk felvételeket szerezni, azokkal készülni egy kicsit, meg hát az első fordulóban a Falkóval játszottak, úgyhogy azt próbáljuk kielemezni, ennyi információnk van, úgyhogy azt hiszem egy olyan mérkőzés, hogy inkább magunkra fogunk figyelni.
0: Oké, amikor ez elkezdődik nálatok a szezonra való felkészülés, akkor az hogy néz ki, hogy az ember elkezd vadászgatni légiósokat? Az a része, az hogy néz ki a dolognak? Hogy ezt ilyenkor kaptok valami ajánlást, van egy lista, amiről lehet válogatni, csapatokat néztek, hogy szerez az ember?
2: Mondja Balázs, aztán majd mondom én is, hogy ez.
0: Oké.
2: Szerintem.
4: Hát ez idén úgy zajlott, hogy ugye évvégén próbáltuk összerakni, hogy kik azok a magyar játékosok, akikre számítunk. Uh-huh. Körülbelül milyen profilú csapatot szeretnénk ennek, vagy hát a szakmai stáb ugye milyen profilú csapatot szeretne felépíteni, és akkor ennek függvényében értesítjük a menedzsereket, hogy egy... ilyen típusú légiósokat keresünk, ilyen árérték arányban valami ilyesmit próbálnak uh-huh. hozni. És akkor nagyon sok listát kapunk, nagyon sokféle menedzsertől, és akkor ezt az edzők elkezdik végignézni. És akkor beindul egy ilyen alkudozási folyamat nyilván, hogy ki mennyiért jönne hova, és így próbáljuk összerakni a csapatot igazából. Okay. Tehát van az edzők fejében egy koncepció, és azt próbáljuk.
0: Szóval kaptok gyakorlatilag ilyen CV-t, rajta van mindenféle stat, amivel kapcsolatban
2: meg videó összefoglalók, meg teljes meccsek, igen.
0: Aha, és akkor ez alapján.
2: Uh-huh. Most a dolognak van nehézsége, például az, hogy ugye a magyar bajnokságban két magyar játékosnak folyamatosan a pályán kell lennie. Nem ugyanannak a kettőnek, de kettő magyarnak uh-huh. fönt kell lenni. Viszont ugye a helyzet az, hogy ha mondjuk hozol 4 külföldi játékost, mert azért az nem baj, ha hozol 4-et, akkor az egyik az értelemszerűen a kispadról kell, hogy kezdjen. Mm-hmm. Tehát az amerikai játékosnak mondjuk el kell magyarázni rögtön, amikor elkezded a tárgyalásokat, hogy oké, de a te szereped az nagy valószínűséggel az lesz, hogy mondjuk a kispadról érkezel, és akkor onnan dobsz 20 pontot 20 perc alatt, amit a pályán töltesz, és akkor
0: nem rossz, ez
2: rábólint, és ezt meg is csinálja, akkor mindenki nagyon boldog. Ugye mi azért azzal büszkélkedhetünk így az elmúlt 5-6-7 év során már, hogy nagyon sok olyan játékost tudtunk igazolni, elsősorban fiatal amerikai játékosokat, akik aztán nagyon komoly bajnokságba léptek tovább Szegedről. Tehát innen azért több játékos ment a Bundesliga élvonalába, több játékos ment a francia élvonalba, volt, aki a görög első osztályba, volt, aki Izraelbe, tehát ebből a szempontból egy picit mondjuk úgy, hogy a tehetősebb klubok azért jobb helyzetben vannak, mert ők megtehetik azt, hogy adott esetben mellé nyúlnak, mert aztán szezon közben legfeljebb kicserélik a légióst, más kérdés, hogy akit küldenek, azt ki kell fizetni, azzal meg kell állapodni, és akit hozol, nyilván azt se olcsóban hozod, és őt is ki kell fizetni, ügynöki díj, stb. Stb. Tehát mi nem nagyon hibázhatunk, és én nem mondom azt, hogy nem is hibáztunk az elmúlt évek során, de összességében azért nálunk viszonylag jól működik ez a kiválasztás, és nagyon bízunk abban, hogy ez ebben az évben is így van.
0: És akkor ezek a szezonközi cserék, hogyha az ember úgy van, hogy mondjuk tényleg beakad egy sérülés vagy valami, akkor ezt én sose tudtam, hogy az ilyenkor az van, hogy úgy van megírva a szerződés, hogy ha mit tudom, eltöröd a lábodat, akkor onnantól kezdve megköszönjük a részvételt, és akkor mennyi haza pihenni, vagy tehát hogy ez hogy néz ki?
4: Nem, ugye a szerződésekben különböző ilyen záradékok vannak nyilván sérülésre is, szerződésbontásra is. A szerződésbontás sérülés nélkül, hogyha játékban nincs elégedettség, vagy hát ilyen egyetértés, hogy akkor mi a helyzet, akkor ott általában egy hónapot vagy két hónapot kell kifizetni, ez szokott lenni. A sérülésekre pedig ott ugye nyilván nem fogunk egyből egy bokaficammal kirúgni valakit, tehát hogy ott azért van egy hónap türelmi idő, ahol teljes fizetés kap a játékos, általában ez szokott benne lenni a legtöbb szerződésben, és akkor utána pedig különböző opciók, még attól függ, hogy milyen súlyos a sérülés.
0: Meggondolom, ez a videózás is benne van, hogy hogyha gipsz a lábán is tud játszani, az jobb. Tehát nagyobb esélye, választjátok ki.
2: Mondjuk én nem tudom, hogy láttam-e már olyan videót.
4: Bár sokféle videót láttam már.
2: Miért le találtok, szóljatok.
1: Az internet minden elvére. Mindenféle videót láttunk már.
0: Oké, mindjárt jövünk vissza, mert még egy csomó kérdésem. Nekem biztos, hogy van Daninak is.
1: Nekem is van.
0: Ez a tiéd, ezt
1: neked értem. Swedish House Mafia. Nem tudom kiejteni a TH-t, úgyhogy szerintem ennyi.

0: 8:18 jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggelt a Rádió 88-ban.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: És itt vannak vendégeim, Melyes Gábor, alelnök, illetve Kepler Fornusz Balázs, ügyvezető a Délutc STS Edáktól. Ez a, mert közben lett nektek egy névadótok is közben, és nekem még így nem, nekem így Szedák ez. Bocsánat. Na, az hogy volt akkor, mielőtt még a többire rákérdeznénk, hogy közben lett egy ilyen, nekem ez így, őszinte leszek, ez nekem nem, én nem szeretem ezt, hogyha névadó szponzora van valaminek.
1: Az a baj, azért vagy te csak edző, nem?
0: Ennyi.
1: Csak simán edző,
0: egy, kész. Ez kész, meg vagyunk. Csak azért nem, mert hogy én...
2: Ki a klubvezetők nagyon szeretik, ha van névadó szponzor.
1: Azt gondoltam,
2: ezt garantálom.
0: Azt tuti. Csak hogy ugye én ilyen amerikai major sportokkal vagyok, és hát ott a Chicago Bulls 90 vagy 60, nem tudom mióta, amióta az van.
1: Hát igen, megpróbáltak, hogy délután Chicago Bulls legyen, csak nem tudtak annyit fizetni.
0: Az nem jött össze. Szóval, hogy hát hogy néz ki ilyenkor?
2: Én is elfogadnám a Chicago Bullsnak a költségvetését, és akkor nem lenne szükség névadó szponzorra, persze. Kész, simán lehetne Szedák.
0: Meg vagyunk. Ez hogy néz ki ilyenkor? Az ember ezt így felajánlja, ők kérik, hogy ők szeretnék, hogy ez elhangozzon az ő nevük a csapat előtt, hogyha ez bárhol is megjelenik. Ez hogy néz ki ennek a gyakorlati része?
3: Hát ez egy ilyen aktív keresési folyamat, tehát hogy van egy ilyen kiajánlónk alapvetően, ami próbálunk eljuttatni minél több vállalkozóhoz. Ugye a Délút azért régebbi kapcsolatban van a Szedeákkal, mert régebbi TAO szponzor, tehát hogy alapvetően volt egy ilyen ismerettség, és most látták azt az időt, hogy ők szeretnék egy kicsit ezt felkarolni, támogatni, és ennek része volt ennek a szerződésnek ez is. Úgyhogy ettől még nyilván hétköznapi általában Szedeák néven fut a csapat, Szedeák, tehát igen, nagy változás ebben nem lesz, de igen, akkor nyilván azért mi örülünk, hogy ott van előtte a Délút most.
0: Oké, általában a szezon elején mindig meg van határozva egy valami cél. Az nálatok most idén mi lett? Ugye tavaly bent sikerült maradni a A csoportba. Idén mi a helyzet? Meglövünk egy rájátszást, hogy oda beérkezzen a csapat? Jó, nyilván mindenkinek az lenne a legjobb, hogy azt mondjam, hogy oké, megnyerjük a bajnokságot. Tehát, hogy ez legyen a cél, hiszen attól följebb nincsen, de hogy...
2: A cél természetesen az, hogy megnyerjük a bajnokságot.
0: Köszönöm szépen.
2: A reális cél az, hogy minél több meccset megnyerjünk. Azért nehéz még a szezon elején ezeket a célokat megfogalmazni, mert nyilván nem lehetünk még teljesen tisztában azzal. Egyrészt, hogy mi milyenek leszünk, van egy víziónk, látva a felkészülési meccseket, az edzéseket, az első fordulót, de nem tudhatjuk azt, hogy a többi klub, a többi csapat pillanatnyilag hogy áll, hiszen mindenkivel kapcsolatban nagyjából egy fordulós élményünk van. Tehát a reális erőviszonyok, én azt gondolom, hogy nagyjából a 6.-7. forduló környékén körvonalazódnak, és akkor talán már lehet egyfajta exakt célkitűzést megfogalmazni. Ugye nekünk ez a 17. idényünk lesz megszakítás nélkül az A csoportban, és én azt gondolom, hogy azért a Szedeák helyzetében, ahonnan elindultunk, ugye tulajdonképpen ez egy jubileumi év, hiszen 2006-ban, ugye volt 3 év, amikor nem volt felnőtt csapata a Szedeáknak, és 2006-ban indultunk el újra az STE, a Szegedi Tudományegyetem támogatásával az NB2-ben, amit aztán megnyertünk, és 2010 tavasszal megnyertük az NB1 B csoportot, és azóta folyamatosan a legjobbak között szerepel a Szedeák.

0: játékkal nyerni is tudtunk. Tehát szerintem, aki ott volt és megteheti, az én azt gyanítom, hogy emlékszik rá, és holnap is ki fog jönni ezen a fót elleni első hazai bajnokin.
1: Oké, azt mondjátok el, hogy mivel, hogy most már azért az utóbbi jó pár évben elérhető, ha már major sportokról beszéltünk az Egyesült Államokból, hogy most már ezeket így lehetett nézni, amikor még én voltam fiatal, és akkor mondjuk, ha már Chicago Bulls-t mondtuk, és akkor annak idején a Jordan érába az ember így nagyon vadászta azt, hogy milyen eredmény jöjjön. Most gyakorlatilag, ha valaki akarja, élőben nézheti az összes mérkőzést, hogy ez az utánpótlás felé, és most már azt is látjuk, hogy ugye van csomó kezdeményezés a streetball kapcsán, a utánpótlásban mennyire akarják, szeretik, igénylik a fiatalok azt, hogy ők kosárlabdázzanak?
2: Hát ebben mindig látunk egy összefüggést azzal, hogy hogyan szerepel éppen a felnőtt csapat. Tehát ez, amit szoktak mondani, persze, hogy az olimpia után például többen mennek le uszodákba általában, ha mondjuk a cselaci vagy a hosszú katinka jót megy. Ez kosárlabdában is azért így van, tehát azt látjuk, hogy több embert tudunk toborozni, hogyha éppen sikeresebb a felnőtt csapat. De alapvetően van egy 300-320 fő közötti utánpótlás játékos bázisunk. Az elég jónak számít, nyilván próbálunk mindig feljebb lépni, de hogy alapvetően ez nagyon jó, és hát őket is ugye szeretettel fogadjuk mindig a felnőtt meccseken, mert ez nagyon fontos, hogy legyenek helyi példaképek, mert nyilván én is ebben nőttem fel az NBA eredmények vadászásában, meg összefoglalók nézésében, mindenhez hozzáférnek az interneten, de mégis azt gondoljuk, hogy azért élőbe kijönni a meccsre, élőbe látni a hangulatot, egy felnőtt meccset, kellenek az ilyen helyi hősök is.
0: Csak amit nagyon jó látni, ugye általában szoktunk olyan betért programot szervezni, hogy a meccs nagy szünetében, ott ugye van 15 perc, abból nagyjából nettó 8-9, amit a saját utánpótlás gyerkőceink a pályán tölthetnek, és kosaraznak, és játszanak, és boldogok, hogy a csarnokban játszhatnak, meg hogy sok néző tapsol nekik, amikor kosarat dobnak, meg amikor vége a meccsnek, és a csapatok levonulnak, akkor azt nagyon jó látni, tehát én időnként azon kapom magam, hogy előveszem a telefont, és akkor videózom, ahogy rengeteg kisgyerek van a pályán a meccsek után, és kosárlabdáznak, és pattogtatnak, és dobálnak, és az tényleg szívmelenget. Az nagyon jó.
1: Azt tényleg jól néz ki. Ők utánpótlás, a kicsik, ők hány évesek?
2: Hát igazából...
1: Akik szoktak szünetbe játszani?
2: Az nagyon változó, mindig más csapatot hívunk meg, ilyen 10-12 évesek körülbelül, ott kicsit szokják ezt a hangulatot, meg érezzék meg, hogy milyen az, hogyha az ember
1: ők ezt nagyon élik, ezt tényleg, tehát hogy talán azt gondolom, hogy ha még pompomlányok párhuzamba kéne állítani, jobban bírom a kisgyerekek, ahogy játszanak, mert tényleg élvezet nézni, ahogy ők ott közönség előtt egy ilyen nagy csarnokban játszanak.
0: Próbáljuk megtalálni az egyensúlyt, hogy mindenkinek jó, megfeleljünk.
1: Nem mondom, hogy a pompomlányokat nem nézem szívesen, mert ez így szemét dolog lenne kijelenteni. Dániel, te hogy állsz, van-e valami kérdésed a kosárlabdával? Az ilyen kerek? Ilyen gömb alakú.
3: Én arra azt akartam kérdezni, az előbb a légiósokról beszélgettünk, hogy gondoltatok-e arra, hogyha nagy gond lesz, akkor a franciából is igazoltok majd egyet-egyet a idegen légióból. De igazából az a baj, hogy volt még kérdésem rengeteg. És
0: gondolkoztunk rajta, látod, gyorsan elvetettük.
3: Látod, én ezért nem kérdeztem most, mert eszembe jutott nagyon sok minden, hogy ki a legkisebb, vagy a 3 éves, de ő a labda, szóval hogy gyorsan. Tehát azért mondom, hogy volt már, csak én szurkolok nektek.
0: De Gedzó nem élvezett, hogy hagynak érvényesülni?
1: De mindenféleképpen.
3: De látszik, hogy teljesen okay. Brillírozó. Hát most mit szakítsalak félbe?
1: Jó, ne haragudj már. Oké, akkor holnap este 6 óra sportcsarnok, a fóttal megindul akkor a hazai mérkőzés, dömping is, és akkor hajrá Szedelk.
0: Várunk mindenkit szeretettel. Azt szeretnénk kérni a szurkolóktól, hogyha lehet, akkor az érkezést ne az utolsó pillanatra időzítsék, mert az elmúlt évek egyik tapasztalata az volt, hogy mindig az utolsó pillanatban beesünk, és akkor ebből azért elég komoly ilyen sorok alakulnak ki, meg feltorlódnak az emberek. Nagyon fontos, hogy lehet online jegyet vásárolni, meg szezonbérletet is lehet vásárolni, mindenféle szedeákos közösségi felületeken megtalálható, hogy hogyan és milyen formában. Tehát ha egy mód van, akkor szeretnénk kérni a szurkolókat egyrészt, hogy jó sok szezonbérletet vásároljanak, hiszen azzal támogatják a klubot, és várjuk őket minden egyes alkalommal minden hazai mérkőzésre, és hogy aki holnap jön, és adott esetben mondjuk nem bérletet, csak egyet vesz, vagy vegye meg online, vagy pedig érkezzen időben a sportcsarnokban.
1: Oké, Balázs Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok
0: velünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Hajrá Szedelk!
1: Hajrá Szedelk, így is van. Nálunk pedig Dániel kedvence érkezik.
3: 24 fok lesz a maximum, nem lesz front. Ennyi.
1: Jó reggelt!
4: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú. Ez a Gedzó meg a Dani a rádió.

0: 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
4: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
3: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
5: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent Fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent Fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
6: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető, benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT. A szegediekért vagyunk.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
8: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
9: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a Faterem faárubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
10: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
11: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
12: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Ez reklám volt.
13: Tegnap volt 118 éve, hogy elindult az első menetrend szerinti villamosjárat Szegeden. A Szegedi Közlekedési Társaság megköszönte azoknak a dolgozóinak a munkát, akik nap mint nap hozzájárulnak a villamoshálózat működéséhez. Dr. Weidner Tibor házi orvos lett Balástya díszpolgára. Kitüntetését a 26. Balástyai falunapok Zöldség és Virág Fesztivál megnyitóján vehette át. Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség, amelyen a Nemzeti Kulturális Alap által az elmúlt 5 évben megítélt támogatások útját lehet nyomon követni. és nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, már ha sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neostyle Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen. Dániel, mondja még egy közlekedést, mert
14: mondom,
0: tudom, hogy
14: szépen, egészen úgy néz ki, hogy enyhül a forgalom, ott Dorozsmán még azért van egy kis fennakadás a Szabadkai út környékén, és a Makai út, Szőrégi út viszont már jól járható, Temesvári körött jól járható, és hogyha jól látom, akkor még a Székelysor akadozik picit, de egyébként aránylag már jó közlekedhető a város így 8:32-kor.
1: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, Schöder, beton, betonacél egy helyen.
0: 140 ezer forint környékén vagyunk már így az Árkád fődíj kapcsán, de most 15 ezeret lehet velünk nyerni. Játékszót kell küldeni SMS-ben.
14: 0-30-299-88-88, a mostani még 15 ezerért megy, a délutáni már 140 ér.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggel.
0: Ez itt az Őrület reggel.
1: Ez a Mega, és most van egy játékunk. Ugye az Árkád Szeged 15 ezer forintos
0: mesélésünk tavaly. Figyelme, mutatom.
2: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: Úgyis van, na, hangvadászkodunk.
1: Spoilereztem, bocsánat.
0: Egy kicsit csak. Na, mert hogy itt van velünk a vonalban.
1: Adél. Szia, Adél.
0: Hello, hello, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello. Na, kérlekalásan. Egy hangot fogsz hallani, mindjárt mondom is, hogy ez milyen hosszú hang lesz. Ezt így nem fogom tudni megmondani.
1: Ez tök mindegy.
0: Jó, ez egy 11 másodpercnyi hang lesz, jó? Ki kell találni, hogy ez mi a búbánat lehet, jó? Ha elsőre kitalálod, akkor 15 ezer forintot nyersz, ha segítenünk ki, akkor 10-et, ha még kell segítenünk nagyon sok mindent, akkor 5-öt. A vége pedig az, hogy elköszönünk egymástól, és a Dani megnyeri ezt az egészet.
1: Így.
3: Rendben.
0: Jó? De hogy ne, hogy is. Na figyelj, mutatjuk a hangot, mi lehet ez? Na kérdezzük, mit hallottunk?
3: Ez talán valami jármű?
0: Nem, tehát hogy gondolkodjunk, tehát hogy mi ugye a nyeremény, annak a környékén gondolkodjunk erősen. Tehát hogy mi lehetett ez, amit így most így hallottál?
3: Nem, most maga még... a bevásárlóközpont?
0: Azon belül kell gondolkodni, igen. Ez az irány, ez jó irány. Ez jó irány, és akkor annyit még, hát bár...
1: Az segítek, tudom, rögtön buk.
0: Igen, az a baj, hogy nem segít. Na várj, megmutatok még egyszer, jó? Az a stabil, figyelj. Ezt a kopogást hallgass. Na?
1: Na.
0: Mit hallottunk?
3: Nem tudom.
0: Nem, olyan nincs, hogy nem tudom. Jó, akkor annyit még segítek, hogy nekünk ez a rádióban egy ilyen rémálmunk, amikor itt ezen a... Itt ezt a hangot halljuk.
1: Amikor valaki így bejön.
0: Így van. Tehát, akkor most ezzel
3: magas a...
0: Ennyi. Na kérem, Alásson. Akkor egy tízesben megalkuttunk, jó?
3: Jó.
1: Gratulálunk.
0: Okay, gratulálunk.
1: Nem sokáig értesítünk, hogy
0: abba a pillanatban, leseted a telefonon, mindjárt megbeszéljük, hogy ezt hogy tud átadni, jó? Oké, köszi szépen. Na hát minimál segítség, de meglettünk akkor. Jó? Jöhet egy program, Dániel?
1: Abszolút.
0: Az abszolút, az valami Harry Potterben volt,
1: nem? Harry Potterben volt, igen.
0: Tudtam.
1: 19 órakor én és a kisöcsém a Nagy Színházban.
0: Vágt ez a Halott Kémek koncert, pedig élt a klubban este 7-es kezdéssel.
1: Az IH rendezvény központban pedig Full Moon Acapella Fesztivál.
0: A Zsigmond Vilmos teremben a Belvárosi moziban a Digger című filmet lehet megnézni 6-os kezdéssel. Tom Cruise ugye van benne maszkírozva, hogy észre is fogjátok venni.
1: Láttam a trailerét két napja, és nekem nagyon tetszik. Tényleg óriási lesz.
0: Szerintem is. Illetve a Csőkésebb teremben 16.40-től pedig a Földszint című filmet lehet megnézni. Ez pedig Reisz Gábor új filmje, ez egy új magyar film. Egy jó lakógyűlés van benne, az már önmagában jó tud lenni.
1: És lehet menni 19 órától a csillagvizsgálóba is.
0: Ezek programok voltak.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: A földre való szalótikát a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megérkezett csodálatos Bürger Dávid, szavasz.
1: Köszönöm szépen. Vártam még egy jelzőt legalább, de péntekre már csak így egy.
2: Nem, az a baj, hogy nem mondhatom el adásba.
0: Így van. Én is, nekem is azért akadtam meg egy picit, nem mondtam volna, de azt nem lehet.
1: Hát jó.
0: Te milyen viszonyban vagy a kosárlabdával, gondolom semmilyenben. Köszönjük szépen. Na, akkor ez volt, és akkor mi mennénk is. Valaha ever játszottál a kosárlabdát?
1: Igen, főként iskolás éveimben. Egyébként, hogyha sportról volt szó, én nem voltam az a focista beállítottságú, és hogyha éppen a kosárlabda került elő a szertárból, én annak már örültem, mert abban egyen jobban tudtam érvényesülni. Nem azért, mert olyan hatalmas, magas lennék, csak...
0: Hát, azt jobban szereted játszani.
1: Igen, sokkal több ügyes focista volt, mint kosarazó.
2: Az a sokkal jobban fájkidobós.
1: Igen. Az a baj, hogy legtöbbször akkor vettük elő a medicinlabdát is, de erre ne törjünk.
0: Főleg, ha jövő heti vendégünkkel játszod, aki dobóst, az még inkább kellemetlenül lesz. Hogy ez mi lesz, az jövő héten majd kiderítjük, jó?
2: Így.
0: Na, kérem szépen, akkor mi itt, ugye? Ezt mi így hagyjuk itt. Így hagyjuk itt, mint Eva Szaharát, kérem szépen. És akkor jövünk jövő héten hétfőn, és mindenkinek kellemes hétvégét. Kapcsolódjatok ki, hallgassátok a Rádió 88-at. Mi megmegyünk. Puszi mindenkinek.
2: Sziasztok.
0: Szervusztok.

0: itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része. Hey.

0: James Blunt és a When I Find Love Again itt a 88-ban. Indul a Hello Szeged, és jön az Árkád 15. születésnapi játékának a fináléja is. Legalább 140 ezer forintos Árkád ajándékkártya tét, ami napközben még nőhet, mert folytatódik közben műsorunkban a hangvadászat is. Koordinátákat kell megfejteni, amelyekhez a most érkező műsorunk ideje alatt fél óránként mondom a feladványokat, tehát érdemes a koordináta minden részletére pontosan figyelni a következő órákban itt a 88-ban. Nem sokára mondom majd részletesebben is a dolgokat. Derült idő vár ma ránk, és derült égbolt, 24-25 fok lesz ma Szegeden, és fronthatás sem várható.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz, Rádió 88, az én.

0: Először rendezik meg Szegeden a Your Body Your Temple Day-t a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegségekkel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen mobilizációs, átmozgatós bemutató óra, hangtálfürdő és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programok között. Monok Sára, az alapítvány szegedi képviselője elmondta, hogy a Szivárvány Harmónia és Mozgás stúdióban tartott szakmai délelőtt ingyenes, de regisztrálni kell.
1: Én azt szeretném, hogy egy picit feltöltődjenek, jobban érezzék magukat, és persze, mivel neves szakemberek jönnek, ezért remélem, hogy majd olyan információk birtokában mennek, ami segíthet nekik a továbbiakban, vagy akár megismerhetnek olyan embereket, akikkel szívesen beszélgetnek, mert ugyanabban az élethelyzetben vannak.
0: Elloptak egy csapágyat a Makói Kórház ételszállító kocsiából. Az érintett szállítókocsi használatban van, a kórház munkatársai ezzel juttatják el az ételt a fekvő betegekhez. A csapágy eltávolítása így anyagi kárt okoz az intézménynek, megnehezíti a dolgozók mindennapi munkáját, és közvetetten a betegellátást is hátráltatja. A kórház hangsúlyozta, hogy az eszköz a betegek ellátását szolgálja, ezért a Hódmezővásárhelyi Makói Egészségügyi Ellátóközpont arra kérte a Tolvajt, hogy vigye vissza a csapágyat. Miközben Kecskeméten elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, a hatóságok házkutatást tartottak a korábbi Fidesz kormány kulturális és innovációs miniszterének otthonában. A Telexnek a politikus ügyvédje Tótem Gábor azt mondta, a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói szálltak ki a volt politikus lakóhelyére, de a házkutatás során a büntető eljárásban releváns bizonyítási eszközt nem rögzítettek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyomozók nem foglaltak le iratokat, laptopokat, adathordozókat. És korábban ismeretlen római települést fedeztek fel a Duna partjainál. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markoman háborúk idején válhatott elhagyatottá. Amint egy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó Ausztriában találták meg, a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al, folytatódnak a munkálatok a József Attila sugárút belső szervízútján, illetve érdemes lehet figyelni kifelé a városból, még a Sándorfalvi úton, de Újszegeden a Bérkert utcánál is dolgoznak még egy jó pár héten keresztül. Hogyha láttál valamit ezeken felül is, akkor pedig várjuk a tudnivalókat mi is, hogy meg tudjuk osztani a többi közlekedővel. 0630 299 88 88-as a hívható számunk, és erre SMS-t is küldhetsz. Köszönet és jó utat!
2: Támogatta a Creadors nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: Felpörgetjük az eseményeket, a következő órákban jön az Árkád 15. születésnapi játékának a fináléja, mondok minden részletet. Ebben az órában pedig köszöntjük a születésnaposokat is, az Ozsonáruház csokiskekszes tortájával. Az órát pedig indítom Carly Rae Jepsennel, itt a Call Me Maybe.

0: A halott pénz és a gyerekek itt a 88-ban a Hello Szegedben. A maradék megmentés téma körét pedig nem csak köretekkel és zöldségekkel tudjuk körbejárni. Hogyha maradt a hűtőben például némi sült kolbász vagy virsli, a mai ajánlásunk szerint ne csak újra melegítsük, készítsünk belőle egy gyors lecsót például. Pirítsunk meg egy fej hagymát, adjunk hozzá felkarikázott paprikát, paradicsomot, majd fűszerezzük ízlés szerint. Amikor pedig a zöldségek megpuhultak, karikázzuk bele a maradékot és főzzük össze még pár percig friss kenyérrel, főtt rizssel, tálalva már is kész a laktató ebéd, avagy vacsora a mai ajánlásunk szerint. Érdemes lehet egyébként tehát tényleg mindent megmenteni, ami a hűtőben ragadt, vagy éppen kidobásra lenne ítélve lassan. Itt a 88-ban pedig nem sokára kidobjuk majd az első koordinátákat is. Jön az Árkád 15. születésnapi játékának a fináléja, ami legalább 140 ezer forintos Árkád ajándékkártyát jelenthet akár neked is. De egyébként ma még folytatódik a hangvadász játékunk is, és hogyha abban is maradnak meg nyeremények, akkor ezt a nyeremény alaphoz természetesen hozzátesszük. Koordinátákat kell tehát megfejteni a következő órákban, füleket a rádióra. A Hello Szeged ideje alatt fél óránként mondom a feladványokat, pontosabban majd a megoldásokat. Hát tollat, papírt elő, telefonjegyzet tömje megnyit, és akkor a koordinátákat érdemes tehát sorjában írni, ami elvezet majd a kincshez és az értékes nyereményhez. Itt a 88-ban pedig már is folytatjuk a Coldplay és a BTS közös zenéjével. Ez már a My Universe.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyer.

Ez a 88 és benne a Hello Szeged, ahol ma érdemes figyelni ugyanis, több mint 145 ezer forintos Árkád ajándékkártyát lehet bezsebelni, hogyha megfigyeled a koordinátákat és pontosan feljegyzeteled, ami elhangzik adásban. Én pedig hozom a jó szegedi kedvenceket is mellé. Majd velünk egy jó Red Hot Chili Peppers-zal a Danny California elejétől a végéig is, illetve Taylor Swift kezdi majd a sort.

0: hasznos tudnivaló, majd pedig az Opelite itt a 88-ban.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Lecserélnéd egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
4: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban. Szegedi Árkádban. Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
6: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
7: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
8: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
9: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
10: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlan a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
9: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
11: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akku és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
12: Vedd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
13: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthon a megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.pont Kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.pont.com.
14: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
15: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
16: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
15: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
17: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
4: Ez reklám volt.
0: Ma este 7 órától a Nagy Színházban érkezik az Én és a Kisöcsém, illetve indul a Hellerödön művelődési háznál délután 3 órától a Tápéi búcsú sütőverseny is lesz, illetve a Tápéi képekben őrzött múlt című kiállítás megnyitójára is várják az érdeklődőket, ez utóbbi program részre majd 6 órától. A péntek esti csillagászat 7 órától indul a szegedi csillagvizsgálóban, illetve bulizhatunk is a Girls Night Out a Hungiban este 11-től, a Wildlife Season Opening a Sing Singben pedig ugyancsak 11-től rajtól. Jó szórakozást!
19: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: kell, hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk. Az életünk.

0: Elton John, Dua Lipa és a Cold Heart itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. Jön az Árkád 15. születésnapi játékának a fináléja, amiben ma legalább 145 ezer forintos Árkád ajándékkártyát nyerhetsz, ami napközben még nőhet, mert hogy folytatódik a hangvadászat. Na de most, kérem szépen, hölgyek, urak, koordinátákat mondok, az elsőket még hozzá. Tollat, papírt, illetve a telefon jegyzett tömbjét nyissuk ki mindenféleképpen, mondom a lényeget. Jó, tehát térképre beírható koordinátákról van szó. A formátum úgy néz ki, hogyha valaki még nem találkozott koordinátával, hogy 2 szám, pont, 5 számjegy, és akkor itt van egy kötőjel, itt jön a második része, ugyanúgy 2 szám, pont és 5 számjegy. Ebből a 2 pont előtti egész értéket mondom most. Érdemes felírni a jegyzetömbe vagy a papírra azt, hogy szélesség, hosszúság és ennek a 2 számjegyét, a pont előtti részét mondom. A szélesség, és akkor itt az első fontos kód tehát. A szélesség 46-os, a hosszúság pedig 20-as. Ez mind a 2 esetben a szélesség és a hosszúság esetében is, tehát a pont előtti egész része. Ez azt jelenti gyakorlatilag, nem titok, Szegeden lesz majd a megoldás, tehát szélesség 46, hosszúság 20-as, a koordinátákat pedig innentől kezdve fél óránként mondjuk a 88-ban. Nem érdemes lemaradni róla, azért is mondom el ennyiszer, mert hogy többször nem mondjuk el. Még egyszer tehát, szélesség 46, hosszúság 20-as, a koordinátáink első-első számjegyei. Itt a 88-ban pedig most a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Juhász Csabáné Magdikának, Vörös Zoltánnak és Lévainé Borbély Zsuzsinak is. Csomós Pált, Ábrahám Csabát és Nagy Editet is köszöntjük. Maróti János, Dudásné Nagy Éva és Ugrai Zsófia is ma ünnepel. Raska Petra születésnapjához is gratulálunk, illetve Csamangó Gáborné Biacsi Anna is ma születésnapos. És hát van nálam nyeremény, méghozzá az Osan Áruház csokis kekszes tortája, amit pedig a következő SMS-ünk tulajdonosa és születésnaposa kap meg. Sziasztok! Az univerzum legcsodálatosabb édesanyja, Csillának nagyon boldog 48. születésnapot kívánunk. Férje Zsolt, gyermekei Niki, Roli és Zsolti voltak az aláírók, illetve üzenjük neki, hogy nagyon köszönünk neki mindent és nagyon szeretjük. Na hát akkor Csilla, neked nagyon boldog születésnapot kívánunk mi is, és remélhetőleg a család üzenete elért hozzátok. Isten éltessen mindenkit!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: És most, hogy megvolt a szélesség és a hosszúság része az Árkád játékunknak, nem sokára hozok még egy kis nyomot. Egy 5-10 percen belül érdemes figyelni, itt a Self-Aware most a folytatásban.
2: Figyelj, Szeged! Ez új!

0: Red Hot Chili Peppers és a Danny California itt a Rádió 88-ban. Az Árkád Szeged 15. születésnapi játékának a fináléját tartjuk ma, amelyben legalább 145.000 forintos Árkád ajándékkártyát vihetsz el, ami napközben még nőhet, mert hogy folytatódik a hangvadászat. Koordinátákat kell megfejteni, amelyhez a most jelenlévő műsorunkban fél óránként, vagy lehet, hogy még sűrűbben is mondom a feladványokat, tehát tényleg érdemes jól kitekerni a hangerőt a rádión, akár a munkahelyen, akár pedig otthon. Ugyebár azzal megbarátkoztunk nemrégiben, hogy a koordináta első kettő számjegyét a szélességből és a hosszúságból azt megadtam. Talán az nem titok, azt elárulhatom, hogy Szegeden vagyunk, tehát a szélesség 46-os, a hosszúság pedig 20-as. No, de itt az első konkrét feladvány, amit ki kell találni, utána pedig beilleszteni a megfelelő helyre, az X-ek helyére, hogy úgy mondjam. Mert hogy most mondom, a hosszúság tizedes jegyei közül az ötödik, vagyis az utolsó számjegyet, tehát a hosszúságnál járunk, és az ötödik számjegynek a feladványát mondom most. Jól figyelj! Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a számjegy, amely önmagában a legtöbbször semmit nem ér, de meg tudja tízszerezni egy másik szám értékét, ha mögé érjük. Tehát egy olyan számjegy van most itt a szóban forgó számjegyünk, amely önmagában a legtöbbször semmit nem ér, de meg tudja tízszerezni egy másik szám értékét, ha mögé írjuk. Ez tehát a hosszúság tizedes jegyei közül az ötödik utolsó számjegy, amit most mondtam, tehát a hosszúságnak most már megvagyunk a 20-asával, illetve ezzel a számmal érdemes írogatni tényleg a telefon jegyzetébe, vagy valami ilyesmi. Ez a következő órák feladványa itt a 88-ban. Na és akkor jönnek a friss hírek, információk, én pedig ránéztem az időjárásra, mert hogy ma is nagyjából ilyen, hát ilyen tipikus őszi időjárásunk lesz, ezt el kell mondani, mint az elmúlt napokban is tapasztaltuk. Felhő nem lesz felettünk az égen egy darab sem, 24-25 fokot mérhetünk, de a délelőtti órákban azért még érdemes jól felöltözni, igaz, hogy derült az égból, viszont 12-13 fokokra lesz kilátás. Erre készülj!
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadászat a

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
4: Kiállítás és színházi darab is panellakásba költözik ma Szegeden. Az első panelszalon fesztiválon két csillagtéri panellakás és azok közvetlen környezete válik kulturális térré. Láthatnak az érdeklődők egyebek mellett képzőművészeti kiállítást, panelszobakoncertet és performanszot is. Benkő Imola, a szervező Homolu Dance projekt művészeti vezetője elmondta, hasonló programot a későbbiekben is szerveznének, amihez a panel felajánlásokat már most várják.
5: Az első szegedi Panelszalon fesztiválon. Azt reméljük, hogy egy hagyományt tudunk elindítani Szegeden, tényleg olyan, mint hogyha elmennél a szomszédodhoz, vagy pedig a barátaidhoz, és a továbbiakban néhány hónap múlva várható a következő nap, úgyhogy aznak a programja is hamarosan ki fog jönni.
4: Éjfél körül fékezték meg a tűzoltók az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festék aeroszolokat gyártó Medikémia egy üzemcsarnokában és annak környékén keletkezett tüzet. Éjszaka még őrizték a területet, a következő lépésként helyszíni szemlét végeznek majd. A helyszínen mintegy 50 tűzoltó dolgozott, Szeged mellett a környező településekről és más megyékből is érkeztek egységek. 9 fecskendő és 7 különleges gépjármű, köztük vízszállítók vettek részt az oltásban. A mobil laboratórium folyamatosan végzett méréseket, és bár az alkohol származékok jelentős füsttel égtek, nem mértek határérték feletti szennyezést a levegőben. A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Pirosor Buhuc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. 3 új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. És végül Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next névsorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet a Time 100 Next idei listáján, mert Magyar Péter és a pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Jó utat a 88-al, bármit láttál, bármerre várjuk az információkat. 3299 88 88-as a számunk. Hogyha éppen a városból kifelé tartunk, akkor az Algyői úton, illetve a Szabadkai úton lehetünk valamivel többen, erre érdemes figyelni, illetve kifelé a Sándorfalvi úton továbbra is ott vannak a lezárások, főként az autópálya felhajtó környékén, illetve hát a vasúti átkelőtől kezdve gyakorlatilag még mindig ott egy picit bonyolultabb az átjárás, hogyha pedig van információd, akkor azt tehát várjuk még egyszer. 3299 88 88-as a számunk. Jó utat! Hát ebben az órában is hozok majd koordináta részletet, nem is olyan sokára, érdemes figyelni, illetve majd a hangvadászat játékunk is érkezik, tehát feltöltve nyereménnyel és sok izgalommal ez a 60 perc is a Hello Szegedben, Bibrex és Faithless jönnek, ez már a New Religion!

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Tele vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéivel.

Eminem zenéje szólt, ez volt a Lose Yourself itt a Rádió 88-ban. A Hello Szegedben pedig az Árkád 15. születésnapi játékának a fináléjához érkeztünk el. Ma a műsorban fél óránként mondom a szélességi és hosszúsági koordinátákat. Szegeden járunk, az első kettő számjegy a szélesség esetében a 46-os, a hosszúság pedig a 20-as, illetve nemrég volt, hát egy valamilyen számunk, az már ugye meg kellett fejteni, és akkor itt a következő megfejtendő dolog. Most a szélesség tizedes jegyei közül mondom a negyedik és az ötödik, vagyis az utolsó kettő számjegyet adjuk most meg, tehát a szélesség tizedes jegyei közül a negyedik és az ötödik utolsó számjegyeket adjuk meg. A feladvány az pedig így hangzik hozzá. A kettő számjegy összege 17, de a tízesek helyén nagyobb szám áll, mint az egyesek helyén. Tehát még egyszer, a szélesség tizedes jegyei közül a utolsó kettő számjegy, a két számjegy összege 17, de a tízesek helyén nagyobb szám áll, mint az egyesek helyén. Ez a következő megfejtés, illetve érkezek majd 3-4-11 körül is a következő kis feladványunkkal, illetve hát Árkád hangvadászat, mert hogy lehet növelni még akár a nyeremény tétet, vagy megnyerni most ebben az órában 15.000 forintos Árkád utalványt a hangvadász játékunkon. El kell küldeni most a játékszót SMS-ben a 0632998888-ra, és ha jelentkeztél, akkor lehet, hogy nem sokára majd együtt játszunk, és mutatok egy hangot, ahogy azt szoktuk is. Skygo zenével folytatjuk a zenei sort most a Hello Szegedben, Stargazing.

0: utalványt, akkor küld el SMS-ben a játékszót, és lehet, hogy nem sokára téged hívlak majd fel, és hozom a szuper jó szegedi kedvenceket, mint egy másfél évtizedet utazunk mindjárt az időben. Érkezik majd a Maroon 5-től a lendületes Moves Like Jagger, illetve jó, szia Kylie Minogue közös is, rögtön a hasznos infók után a Dance Alone lesz majd ez.
1: Dani,
2: Kedzo,
1: szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Kedzo meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Kedzo meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
6: Mi már készen állunk az idei férfi kosárlabda szezonra. És te? Szerezd meg a jegyed vagy az idénybérleted meccseinken, vagy online a sedeák.csakjegyek.hu-n. Várunk az első hazai bajnokira, ahol vendégünk az élvonal újonca, a Fóti Tigrisek. Szombaton 18 órától pályán a Délút STS Szedeák a Városi Sportcsarnokban.
7: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
10: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
6: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
10: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
11: Anyu, te most beleharaptál a gyalmába?
12: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
13: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
12: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
13: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
14: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpont foglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
15: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. 2 hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
4: Ez reklám volt.
0: Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Többen megfigyelhették már, hogy allergiás panaszaik olyankor is erősödnek, amikor az allergén koncentráció szintje nem emelkedett a környezetben. A panaszokat keresztallergia is okozhatja, amelynek hátterében az anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága áll. Ez esetben olyan kicsi a különbség a két anyag között, hogy sok szervezet nem tud különbséget tenni közöttük. Egyik leggyakoribb a görögdínye parlagfű keresztallergia például. Az allergiások csupán 5-10%-át érinti ez a fajta típus, de érdemes rá odafigyelni. A keresztallergiát kiváltó gyümölcsöket és zöldségeket célszerű főzni, párolni, nyilván a dínyét azt nem, mivel a kezelés során sok általában elveszíti az allergén hatását, de egyes ételek esetében nem hatásos a hőkezelés. Jó egészséget!
4: Támogatta a V-Stream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen.

0: Lady Gaga és a The Dead Dance itt a 88-ban tart, ma délelőtt és a délutánban elnyúlva is az Arcade 15. születésnapi játékának a fináléja. Koordináta számokat adunk meg, és meg kell fejteni, hogy mi lehet a koordináta. Legalább 145.000 forintos Arcade ajándékkártya a tét, tehát érdemes a jegyzetben írni. Továbbra is a részleteket, már 9 óra után elrajtoltunk, és itt a következő feladvány. Most ezúttal a hosszúság tizedes vesző utáni negyedik számjegyét adjuk meg. Az a feladványunk, hogy ki kell választani a Rádió 88 nevéből az egyik számjegyet, meg kell szorozni kettővel, vagy ki kell vonni a szorzatból 8-at. Tehát még egyszer mondom a feladványt, a hosszúság tizedes vesző utáni negyedik számjegyét úgy kapjuk meg, ha kiválasztjuk a Rádió 88 nevéből az egyik számjegyet, azt megszorozzuk kettővel, majd kivonunk a szorzatból 8-at. Mit kaptál, az helyettesíts be, tehát a hosszúság tizedes vesző utáni negyedik számjegyének, és már egyre jobban kezd összeállni a koordináta. Most jön néhány program lehetőség, aztán pedig az Arcade hangvadászat játékán is keresek valakit. Ma este 7 órától a Városi Rock Klubban érkezik a Szegedi Disznókor, illetve a Wildlife Season Opening, a Sing Singben 11 órától, a Girls Night Out, a Hungiban pedig ugyancsak 11 órától jön majd, Janet DJ Live szettje pedig a Bárkában este 10-től várja majd a szórakozni vágyokat. Full Moon Acapella Fesztivál. Az IH rendezvény központban este 8 órától indul a program, a péntek esti csillagászat pedig a csillagvizsgálóban 7 órától indul. Jó szórakozást!
1: Indul az Arcade hangvadászat a Rádió 88-ban!
0: Erika pedig már itt is van velem a vonal túl végén, ha minden igaz, akkor játszana egy jó. Szia!
2: Igen, szeretnék.
0: Nagyon szuper. No, hát, hogyha kapható vagy a játékra ezek szerint, akkor úgy nézünk, hogy 15.000 forint Arcade vásárlási utalványt tudnál tőlünk elvinni, hogyha megfejted a hangfeladványunkat a hangvadászatunkon. Hogyha jöhet a bejátszás, akkor mondd, és indítom is, szerintem ne húzzuk tovább az időt. Mit szólsz?
2: Rendben, jöhet.
0: Oké, és na figyelj, mutatom.

0: Na, van-e valamilyen tipp, hogy honnan jöhet ez a hang, vagy minek a hangja lehet ez?
1: Hát szerintem a mosdóból.
0: Igen, jó felé kapizsgálsz.
1: És amikor lehúzzuk a picit.
0: Bizonyám, na hát ez így elsőre. Nagyon szép munka. Gratulálok, tiéd a 15 000 forintos vásárlási utalvány. Hát ezt azért így be lehetett azonosítani.
1: Igen.
0: Jól van. Gratulálok, és én is köszönöm szépen a játékot. Maradj vonalban, és megbeszéljük a részleteket, jó?
1: Oké, rendben, szuper, köszi. Szia.
0: Na hát gratulálok még egyszer, ez Jazzy könnyedséggel megvolt, legyen így a következő játék esetében is. A Maroon 5-val folytatjuk itt a Moves Like Jagger.

0: Good Work From Home itt a Rádió 88-ban, és hogyha te is dolgoznál egy kis nyereményen, akkor ezt most megteheted. Páros mozi egyetét a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívás az I Love Szeged játékunk rajtól el nem sokára. Küldd el a teljes neved és a rádió szlogenét SMS-ben a 0630 299 8888-as számunkra, és már be is regisztráltál a játékra, és lehet, hogy a következő óra első felében majd együtt tudunk játszani a nyereményekért. Természetesen az Árkád hangvadász játéka is érkezik ma még, illetve a fődíjért is mondom a koordinátákat, tehát igazán mozgalmas órák előtt állunk ebben a 24-25 fokos időjárásban ma.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Bíróság elé áll a Róka, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház legújabb előadásában. A Róka szemű című előadásban Spergel Anna alakításában jelenik meg a ravasságáról híres állat, ám ezúttal egy eddig ritkán ismert oldalát kell megmutatnia. Megpróbálja bebizonyítani az ártatlanságát a törvényszék, vagyis a néző közönség előtt. Kis Ágnes igazgató elmondta, az előadás vasárnaptól látható a Bábszínházban, és az egész évadban műsoron marad.
1: Valójában egy bíróságra érkezünk, ahol ennek a figurának meg kell magát védenie, és egy történeten keresztül megpróbálja azt bebizonyítani, hogy valójában van olyan, amikor önzetlenül tud segíteni és jelen lenni, és hogy ez sikerül-e neki, és elengedi-e ez a törvényszék, ez legyen az előadás meglepetése.
0: Csurig megtelt a Szegedi IH Rendezvényközpont az Idősek Napja alkalmából szervezett ünnepségre. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester köszöntőjében egyebek mellett arról beszélt, hogy Szegeden a Senior Center irányítása mellett mintegy 70 nyugdíjas klub és egyesület működik, immár évtizedek óta, amelynek taglétszáma eléri a 10 000 főt. A rendezvényen mintegy 600-an vettek részt, közülük a közösségi munkáért 8-an vehettek át elismerést, míg a szeniorok kiválósága kitüntetésben 2-en részesültek. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá. Ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel. És végül szívesen kísérletezik a mesterséges intelligenciával Kelly Clarkson, és zenei téren is izgalmasnak tartja a lehetőségeit. Az AI előadókat viszont külön slágerlistán szerepeltetni, mert szerinte nem kellene emberekkel versenyezniük. Az énekesnő ezt ahhoz hasonlította, mintha az olimpián robotokat indítanának emberek ellen, és azt néznék, melyikük dob messzebbre. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al dolgoznak a szakemberek a József Attila sugárút belső szervízútján. Kifelé a városból is találkozhatunk még munkálatokkal a Sándorfalvi úton, és egy picivel több az autós most az újszegedi oldalon, de ott a Bérkert utca környékén is vannak ugyebár lezárások, tehát emiatt is lehet talán az, hogyha így átérünk Újszegedre, akkor egy picivel több időt kell várakozni akár a lámpánál. A 47-esen pedig a Kastélykertnél a szokásos helyen ellenőrzés zajlik, hogy csóvatosan bármit láttál, pedig várjuk az infókat. 32 99 88 88 a számunk. Jó utat!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Nem sokára nyerhetsz, indul az I Love Szeged játék páros mozijegyért a Belvárosi moziba és a Trécselő kávézó is cukrászt a páros meghívásaért. Küldd el a neved, illetve a rádió szlogenét SMS-ben, én pedig dobom most Lost Frequencies zenéjét itt a Where Are You Now a Hello Szeged folytatásában.
4: 8-ban 8!

0: Figyelj, Szeged! Ez
1: új! Lengyel Johanna vagyok.
2: Lengyel Johanna. Egyenes az út.
3: Rádió 88.

0: Lengyel Johanna is az Egyenes az út itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben, ahol folytatódik a kódfejtés, méghozzá koordinátakódokat fejtünk az Árkád 15. születésnapi játékának fináléjában. Legalább 145 ezer forintos Árkád ajándékkártyát vihetsz el tőlünk, ha megfejted a helyszínt, ellátogatsz oda, és hát a megfelelő dolgokat megteszed majd a helyszínen. Szélesség és hosszúság jegyében, ugyebár Szegeden járunk, az biztos, hogy 46-tal, illetve 20-assal indul, illetve most ott tartunk, hogy mondom, a következő megfejtendő részletet, ami ezúttal a szélességi koordináta tizedes veszői utáni harmadik számjegyét jelenti. A harmadik számjegy megfejtendő ebből a mondatból. Ennyiszer hangzik el közvetlenül egymás után a Halott pénz gyerekek című számában az otthonod legyen ne házad mondat. Tehát a szélességi koordináta tizedes vesző utáni harmadik számjegye annyi, amennyiszer elhangzik közvetlenül egymás után a Halott pénz gyerekek című számában az otthonod legyen ne házad mondat. Egyébként nemrég meg is hallgattuk ezt a dalt, érdemes lehet rákeresni. Tehát a szélességi koordináta tizedes vesző utáni harmadik számjegyét mondtam most. Itt a 88-ban pedig most játékkal folytatjuk, méghozzá az I Love Szeged játékkal.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Anitát köszöntöm a vonal túl végén. Szia, szia!
3: Yeah.
0: Na hát akkor vessük bele magunkat a játékba, én mondom is az állításokat. Az első szerint a Széchenyi téren tavasszal magnóliafák is virágoznak. A második állításom az, hogy a belvárosi hídon tilos biciklivel közlekedni. A harmadik állítás szerint pedig a Pikaréna előtt egy kék bika található. Melyik Sentit szerinted?
3: A második?
0: Bizonyám! Na hát ez is teljesen egyszerűen megvolt. Gratulálok, tiéd a kettő nyereményünk.
3: Szuper, köszönöm.
0: Páros mozi egyet nyertél a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását. Jól értettem? Izgultál egy picit így a játék előtt,
3: nagyon,
0: hogy mi lesz ebből?
3: Nagyon.
0: Hát de látod, nem kell. Akkor ezek szerint még nem játszottunk, legalábbis I Love Szeged játékban biztos, hogy nem.
3: De még nem. Igen.
0: Hát akkor ez egy nagyon jó elsőzés, ne viccelj.
3: Ah, nagyon. Igen, köszönöm.
0: Gratulálok és köszönöm, hogy velünk vagy. Küldünk minden információt nem sokára erre a számodra, jó?
3: Rendben, köszönöm szépen.
0: Legyen szép napod.
3: Köszönöm.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk hétfőn is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk része.

0: ez a 88, nálad pedig a Hello Szeged szól. Tele vagyunk játékokkal, tele vagyunk nyereményekkel. Itt a következő, kapaszkodj, 15 000 forintos árkád utalványt lehet elvinni. SMS-ben kell elküldeni jelentkezésként a 0630-299-88-88-ra a játékszót, és lehet, hogy nem sokára felhívlak, és megmutatok majd egy hangrészletet. Hogyha már hangrészletek, akkor nem sokára Cher zenéje is velünk lesz majd. Szóval majd a Believe, illetve Jonas Blue kezdik a sort. Érkezik a Mama rögtön néhány hasznos tudnivaló után.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha különjön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
5: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
6: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Indulj lendületből! Cube és Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
8: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
9: A Szegedi Árkádban.
8: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
10: Jön az első szegedi egészségfest. Fókuszban az allergia és az asztma, ingyenes szűrések, izgalmas szakorvosi beszélgetések, tanácsadás és programok az egész családnak. Díszvendég Cseh László, minden idők egyik legeredményesebb magyar úszója. Várunk többek között vízbádi testösszetételméréssel, arcdiagnosztikával, anyajegy szűréssel is. A szűréssel résztvevők tombolát kapnak. Október 3-án szombat délelőtt egészségfest a Gellért szabadidőközpontban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció egészségfest.hu.
11: Az esemény az Európai Unió szűrési hetének hivatalos partnere.
2: Ez reklám volt.
0: Ma este 7 órától a Nagy Színházban érkezik az Én és a Kisöcsém, illetve indul a Hellerödön művelődési háznál, délután 3 órától a Tápéi búcsú sütisütő verseny is lesz, illetve a Tápéi képekben őrzött múlt című kiállítás megnyitójára is várják az érdeklődőket, ez utóbbi program részre majd 6 órától. A péntek esti csillagászat 7 órától indul a szegedi csillagvizsgálóban, illetve bulizhatunk is a Girls Night Out a Hungiban este 11-től, a Wildlife Season Opening a Sing Singben pedig ugyancsak 11-től rajtól. Jó szórakozást!
9: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

0: Serdalát hallgattuk meg együtt, ez volt a Believe It a Rádió 88-ban. Egyre közelebb kerülünk a több mint 145 ezer forintos Árkád ajándék kártyához. Az Árkád 15. születésnapi játékának a fináléja zajlik jelenleg. Koordinátákat kell megfejteni jelenleg a műsorban, majd pedig a városban nyargalni egy hatalmasat. A mostani koordinátánk pedig a hosszúság tizedes vesző utáni harmadik számjegyét rejti. Még egyszer mondom, tehát hosszúságnál járunk, a tizedes vesző után nyilván a harmadik számjegyet mondom. Egy szobában három égő gyertya van. Hogyha elfújsz hármat, mennyi gyertya marad a szobában? Még egyszer a feladvány tehát. Egy szobában három égő gyertya van. Elfújsz hármat, mennyi gyertya marad a szobában? Ez tehát a hosszúság tizedes vesző utáni harmadik számjegye, amit most hallhattál. Hát jó kincsfejtést, illetve kódfejtést egyelőre, majd pedig kincsvadászatot. Mi pedig hangvadászunk most a 88-ban.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: No, kezdjük is a játékot. Zoltán van itt velem a telefonvonal túlvégén. Kezdjük a játékot.
2: Hallgatlak.
0: Na, arról van szó, hogy megmutatok egy hangbejátszást, és az jól ki kellene fülelni, hogy mi lehet ez, minek a hangja gyakorlatilag, arra vagyunk kíváncsiak. Hogyha ezt megfejted elsőre, akkor 15 ezer forint értékű vásárlási utalványt tudunk adni az Árkádba. Aztán segítek egyet, akkor lemegyünk 10 ezerig, illetve kettőt segíthetek összesen, és a minimum összeg, amit el tudsz vinni, az 5 ezer forint. Utána pedig sajnos el kell búcsúznunk egymástól, de hát erre ne kerüljön sor, hanem vidd el a 15 ezret, én azt kívánom, hogy olyan helyen vagy, hogy biztos jól hallod, akkor szólj és indítom a bejátszást, jó?
2: Rendben, próbálhatjuk.
0: Oké, na figyelj, akkor mutatom a hangot.

0: rendben, kicsit rosszul hallottam, most hiszem be egy zárt helyiségbe. Oké, akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen eső csepergés valahol a háztetőn, vagy, vagy egy műanyag valami apon.
1: Mondám, hogy nem jársz messzire, ám de sajnos igen. Épületen belül vagyunk, annyit mindenféleképpen el kell mondjak, illetve az időjáráshoz nem nagyon van köze, de akkor mutatom még egyszer tényleg, hogy kristálytisztán hallod a hangot. Inkább máshoz hasonlít ez, mint sem kopogáshoz szerintem.
0: Na igen, talán olyan, mint egy kis szélfújás valamit, vagy egy papírzacskó összegyűrése.
1: Ez már egyébként jobban hasonlít talán rá, de még nem járunk jó helyen. Na figyelj, segítek egyet. Okay. Mondjuk azt, hogy na mit is segítsek, gyorsan kitalálok valamit. A zacskóval abból a szempontból nem jártál messze, hogy ételhez van köze a hangnak egyébként. Tehát valami az étellel történik. Ennyit azért segítek, meg gyorsan megmutatom akkor még egyszer, hogy mi történhet az étellel, amikor ezt a hangot hallod.
0: Mondjuk, mint egy serpenyőbe sülne.
1: Jaj, nagyon jó, meg vagyunk! Nagyon jó, szuper! Így van, ez a sütés hangja volt. Hát akkor elvitte tőlünk a 10.000 forintos vásárlási utalványt. Gratula, gratula!
0: Nagyon szépen, köszönöm!
1: Nagyon szívesen. Hát lehet, hogy egy picit belezavart az elejébe tényleg ott a zajos környezet, vagy a telefonvonalon keresztül sem egy át, úgy talán a hang, de hát nyilván ez is egy pici nehezítés. Viszont nem fogtunk ki rajtad, szóval tiéd a 10.000-es kupon és utalvány, nem sokára küldünk majd minden részletet a nyereménnyel kapcsolatban. Én pedig akkor köszönöm a játékot.
0: Én is köszönöm, szervusztok!
1: Legyen szép napot, szia, szia! És már is folytatjuk egy jó dallal itt a Why Don't We zené a 88. In the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: Rádió 88, az életünk része, veled a Hello Szeged. A következő órában zárul mondhatni a kódfejtése, a koordináta fejtése az RK 15. születésnapi játékának a fináléjában vagyunk, ugyebár még kettő feladványom van. Csak úgy az érdekesség véget, hogyha játszol velünk, és eddig fejtetted a koordinátákat, akkor küldd el SMS-ben, hogy eddig mire jutottál, tényleg csak a kíváncsiság vezérel, hogy hogy állunk jelenleg. SMS-ben a 30 299 88 88-ra, ha eldobod, akkor hálás vagyok érte, tényleg csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy állunk. Nem sokára hozok egy újabb nyomot, egy bő negyed óra múlva, és hogyha ránézek az időjárásra, akkor pedig csupa jókat rátok, derült az égbolt felettünk, 24-25 fok lesz ma.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségét.

0: A magyar kultúra zászlós hajójává tenné a vidéki városokat, így Szegedet is Nagy Ervin. Csütörtökön Szegeden járt a kultúráért felelős államtitkár. Beszédet mondott az őszi kulturális fesztivál megnyitóján, majd a Móra Ferenc szakkollégium közéleti estjén vett részt, ahol egyebek mellett kultúrpolitikáról, film és színház támogatásról, a régi rendszer és az új kormányzat kultúrában játszott szerepéről, valamint az NKA ügyről is beszélt. Nagy Ervin a vidéki városoknak is fontos szerepet szán a kulturális életben.
1: Az én elképzeléseim szerint a Budapest központúságnak föl kell oldódni, és régiókban kell sokkal erőteljesebben gondolkodni. Én már megőrülök attól, hogy minden Budapesten forog. Legyen Szegeden, és itteni munkaerőt használjon, itteni diákokat, itteni statisztériát használjon, és ő felpezsdíti annak a városnak az életét.
0: Több autót is összetört egy férfi Szegeden, mert úgy gondolta, jó ötlet lesz részegen a volán mögé ülni. Emberünk egy lakótelepi övezetben vezette az autóját, miután elég sokat ivott. Ezért, mikor egy szűkebb utcán hajtott, több parkolóautónak is neki ment. A balesetben senki sem sérült meg, viszont a saját autóján kívül három másik járműben is kárt okozott. A tavaly novemberi ügyben a Szegedi Járásbíróság dönt majd. Korszerű okmányi és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határ szakasz határát kelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a Debrecen repülőtéren és a Sármellék repülőtéren valósul meg. És végül 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyekben az emberi maradványok mellett számos sír mellékletet is találtak. A temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avar harcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A reptéri sírok csaknem 1400 éves leletei a Kecskeméti Múzeumba kerültek, ahol további kutatások várnak rájuk. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al, hogyha láttál valamit, akkor várjuk az információkat. 32998888-as a számunk, korábban a 47-esen a Kastélykertnél volt ellenőrzés, de egyébként Domaszék felé is találkozhatunk. Trafipaxal a legutóbbi jelzések szerint, hogyha az 55-ösről jobbra lekanyarodunk. A legutóbbi információk erről szóltak, hogy neked is van friss híred, azt várjuk, tehát jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Nem sokára hozom a következő koordináta megfejtését, pontosabban hát azt meg kell fejtened majd neked. A feladvány mindjárt érkezik, McLemore és Ryan Lewis zenével pedig már is folytatjuk a zenei sort. Jó étvágyat az ebédhez és jó zenehallgatás, a Trip Shop érkezik.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding és a Miracle itt a Rádió 88-ban. Az Arcade Szeged 15. születésnapi játékának a fináléját tartjuk ma, már reggeltől elindult a kódfejtés, konkrétan a koordináta fejtés, és kikerekedett az összeg is mostanra. El sem hiszem. 150 ezer forintos árkád ajándék utalványt vihet el azt tőlünk, aki végeredményében végighallgatott és végigkövetett ma minket a műsorban, és megfejti tökéletesen a koordinátát. Már jó néhány eleme megvan, mondom az utolsó előtti feladványt, figyelj! Most a szélesség tizedes vesző utáni első kettő számjegye érkezik, tehát gyakorlatilag ezzel a szélesség már meg is lesz. A szélesség tizedes vesző utáni első két számjegyének a feladványa pedig a következő. Mennyi olyan óra van egy napban, amelyekben a Rádió 88 zenét tud játszani? Tehát mennyi olyan óra van egy napban, amelyekben a Rádió 88 zenét tud játszani? Ez a szélesség tizedes vesző utáni első kettő számjegye, és már csak egy kódot mondok majd kereken 12 óra 45 perckor. Figyelj, akár erre a részletre is. Most pedig a nap legmenőbb dalát játszom. Ashtől érkezik az újdonság. Stop the Wedding!
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A

0: Ez a 88-ban a Hello Szeged rekordmennyiségű nyeremény 150 ezer forint várja. Árkád ajándékkártya formájában a 15. születésnapi játék fináléjában az, aki jól megfejti a koordinátákat. Nem sokára hozom az utolsót, kapaszkodj meg, és jó dalok is jönnek. A Kaiser Chiefs zenéje, a Róba is velünk lesz majd nem sokára a 88-ban, illetve... Játszom majd az Another és a 54 Ultra közös Talk to You is elejétől a végéig.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió

0: 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
3: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
2: És a segítség kell?
3: Segítőkész csapatunk végig melletted áll, igazán otthon érezheted magad.
4: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
5: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok kever a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
6: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
5: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
2: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
1: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
0: Mi már készen állunk az idei férfi kosárlabda szezonra. És te? Szerezd meg a jegyed vagy az idénybérleted meccseinken, vagy online a sedeák.csakjegyek.hu-n. Várunk az első hazai bajnokira, ahol vendégünk az élvonal újonca, a Fóti Tigrisek. Szombaton 18 órától pályán a Délút STS Szedeák a Városi Sportcsarnokban.
1: Ez reklám volt. Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
3: Ingatlan eladás, ingatlan értékesítés, hogyha erre kerül a sor, vagy ezelőtt állsz, érdemes a szakemberek szerint megvizsgálni a terek működését. A fényeket, az arányokat és az ingatlant átláthatóbbá, világosabbá és vonzóbbá tenni a vevők számára néhány kisebb-nagyobb fogással. Az első benyomás nagyon fontos és meghatározó lehet ugyanis egy ingatlan eladásakor. Ezt az első benyomást ki tudjuk maxolni egy stagingben, avagy az ingatlan felkészítésében rutinnal rendelkező szakember segítségével. Hajrá!
1: Támogatta az

Rádió 88, az életünk része, itt a Hello Szeged, és itt az Árkád 15. születésnapi játékának a fináléja. 150 ezer forintos Árkád ajándékkártyát vihet el az, aki az utolsó koordináta 2 számjegyét is megfejti. Gyorsan nézz az órára, mennyi az idő, ugyanis az utolsó megfejtés az ehhez vonatkozik. Mondom tehát, a hosszúság tizedes vesző utáni első 2 számjegyét, ha jól dolgoztál eddig, akkor az utolsó megoldást. Ennyi perc van még délután 1 óráig. Ez az utolsó 2 számjegy, tehát a hosszúság tizedes vesző utáni első 2 számjegye, és elvileg megkaptad a koordinátát, egy jó koordináta olvasóba pedig beírva ezt, el is lehet látogatni Szegednek arra a pontjára, ahova a koordináták elvisznek, és ott vár tehát gyakorlatilag a rekordmagasságú 150 ezer forintos Árkád ajándékkártya és vásárlási utalvány. A kollégáimat is érdemes keresni majd a területen. Hát akkor jó játékot, én pedig hozok most néhány program lehetőséget. Holnap az újszegedi sportcsarnokban este 6 órától a Szedeák a Fót ellen lép majd pályára, bár a kosárlabda mérkőzés minden izgalmas pillanatait ránk. Az Én és a kisöcsém darab a Nagyszínházban 7 órától érkezik majd, illetve itt lesz majd néhány zenés program. Nagy Bogi koncertje az Árkád Szegedben 16.30-tól indul majd. Bréda Bia és Tímár zenélnek a Bárkában 10 órától, illetve az Aljas Kúszóbab koncertje is vár a Jate Klubban 6 órától. Jó szórakozást a holnapi programokhoz! Arra pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen koordinátát gyűjtöttél ki, küldd el SMS-ben a 32998888-ra, ez tényleg csak a saját kíváncsiságom, a helyszínen várnak a kollégák, a koordinátát beütve egy keresőbe, a térkép odavisz a 150 ezer forint értékű Árkád ajándékkártyához, hogyha jól dolgoztunk együtt az elmúlt órákban, akkor pedig pontosan meg is lesz a helyszín, de tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk, küldd el, hogy mire jutottál SMS-ben. Én pedig már a búcsúzom, ennyi volt a Hello Szeged, viszont Csabinál jelentkeznek majd még be a srácok a helyszínről, amikor kiérnek is, illetve minden pillanatáról beszámolunk természetesen a játéknak, és a social felületünket is érdemes figyelni. Nagyon izgalmas. Én nagyon várom a folytatást, figyelek majd mindent biztos, most pedig búcsúzom. Érkezik a Diazment, a páros és az Idegen a 88-ban.

0: Csabi, Csabi, figyelj, elvesztem valahol, teljesen eltévedtem, nem tudom, hol vagyok. Mindjárt lemerül a telefonom, de küldök néhány koordinátát. Jegyezd meg, kérlek, és küldj ide mindenkit, aki csak tehető, keressenek meg. Köszi, köszi.
1: Zsolti, Zsolti, itt vagy még? Zsolti? Zsolti eltűnt. Hát meg kell keresni, mert ahol Zsolti van, ott van 150 ezer forint Árkád Szeged vásárlási utalvány is. Lehet egyébként választani, hogy Zsoltit viszed, vagy a 150 ezer forint értékű utalványt, ez ott még opció. Egy biztos, ők valahol egy helyen vannak. Ha a koordináták megvannak, akkor pedig a kiváló jackpot nyereményért düböröket az Árkád Szeged 15 éve születésnapjának játéka, fináléja itt a 88-ban. Napsütésben, kellemes idővel, 23-24 Celsiusokkal jelenleg, felhő nincs az égen, csapadékra pedig nem kell számítani. Nyereményesőre? Na arra, annál inkább. Ha megvannak a nyomok, irány a helyszín, a kollégák és Zsolti már ott vannak.
2: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
3: Ez a Lottika Mixer.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
3: Indul az Árkád hangvadászat a

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: A magyar kultúra zászlós hajójává tenné a vidéki városokat, így Szegedet is Nagy Ervin. Csütörtökön Szegeden járt a kultúráért felelős államtitkár. Beszédet mondott az őszi kulturális fesztivál megnyitóján, majd a Móra Ferenc szakkollégium közéleti estjén vett részt, ahol egyebek mellett kultúrpolitikáról, film és színház támogatásról, a régi rendszer és az új kormányzat kultúrában játszott szerepéről, valamint az NKA ügyről is beszélt. Nagy Ervin a vidéki városoknak is fontos szerepet szán a kulturális életben.
3: Az én elképzeléseim szerint a Budapest központúságnak föl kell oldódni, és régiókban kell sokkal erőteljesebben gondolkodni. Én már megőrülök attól, hogy minden Budapesten forog. Legyen Szegeden, és itteni munkaerőt használjon, itteni diákokat, itteni statisztériát használjon, és felpezsdíti annak a városnak az életét.
2: A tavalyi 71. vásárhelyi őszi tárlat fődíjasa Szurcsik József, valamint a fiatal festők nívódíját elnyerő Kalán Viktória és a Rudnai Ösztöndíjjal elismert Farkas Dormán alkotásaiból nyílik kiállítás vasárnap a Tornyai Múzeumban Hódmezővásárhelyen. Bár az alkotók előzetesen nem egyeztettek, mindhárom kiállítás fontos témája az ember és környezet viszonyának vizsgálata. Szintén vasárnap nyílik meg a 72. vásárhelyi őszi tárlat az Alföldi Galériában, ahol 149 művész 185 alkotását láthatja a közönség. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásai, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásai 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságból megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. És akár Woody Allennel is összefuthatsz, ha a következő 6 hétben Madridban jársz, ugyanis ott forgatják a rendező legújabb filmjét. Ahogyan korábban más alkotásaiban, a város most is jelentős szerepet kap majd a filmben, része lesz a cselekménynek, sőt a tervei szerint helyi zenét fog használni művében. Woody Allen egyelőre nem volt hajlandó elárulni a film címét, amelyről csak a vágás befejezését követően fog dönteni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Szeged útjai jól járhatóak, ahol esetleg nagyobb forgalommal találkozol, ott könnyen lehet, hogy a kincsvadászok gyülekeznek, és rájöttek, hogy mit rejtenek a koordináták. Egyébként komolyra fordítva a szót, azért a Szabadkai úton némi lassulás már benne lehet a pakliban, a forgalmi térképünk ott ezt valamelyest jelzi, illetve ha útinformáció birtokában vagy, a délutánban kifejezetten számítunk rá a pénteki hazaúton, 06 32 99 88 88 az elérhetőségünk. Indul már is a Lottika Mixer itt a 88-ban, kincsvadászattal, a jackpot nyereménnyel, az Árkád születésnapi játékának fináléjával. Rajta tartjuk a szemünket és a fülünket a történéseken, na meg jönnek Szeged kedvencei, Tim Impala és az online zenei tesztben szereplő Dracula Soul.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

és a My Love tírálja közösen. Itt a 88-ban. A 88-ban, ahol a hetek óta tartó Árkád születésnapi játék elmondhatom, hogy a végéhez ért. Hamarosan helyszíni jelentéssel is jövünk, de bizony Zsoltinak a nyomára akadtak. És ezzel együtt a jackpot nyomára is ráakadt hallgatunk. 150 ezer forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány landolt valakinél. Hamarosan jön majd egyébként tényleg a helyszíni jelentés. Hát a Tisza másik oldala, már legalábbis akár mondjuk a szerkesztőségünkhöz képest másik oldala lett a helyes megoldás, de tényleg mindjárt helyzetjelentésre lehet számítani. A részvételt pedig mindenkinek köszönjük, ha esetleg útnak vagy, és picit messzebb voltál, de kiszimatoltad, hogy mi a helyszín. Hát most már ne szaladj annyira, ez talán egy fontos információ. Persze egy jó séta a napsütésben, azt gondolom, mindig jót tehet a jó levegőn, a rejtélyünk megoldása pedig azt hiszem egy olyan helyszín volt, ahol viszonylag jó a levegő. Jönnek mindjárt a részletek itt a 88-ban, ahol a Candlelight-tal is megismerkedünk majd, de egyébként a délután folyamán a Móra Ferenc Múzeumban zajló zenei program sorozat részleteivel, de ha már zene, akkor szerencsére azokból itt a 88-ban alapvetően sem szenvedünk hiányt. Sam Smith és Normani már is a folytatásban, itt a Dancing with a Stranger.

0: Ez volt az Imago Mundi és a Káosz a 88-ban. Hát úgy tűnik, hogy nagy káosz nincs, mert hogy az Árkád Szeged játék, születésnapi játék fináléjának nyertese már megvan, rátalált a koordinátákra, Üte Zsolt pedig már a helyszínről. Itt van velünk a helyzetjelentéssel.
1: Eszement hajszra indult ma a fináléban, a játékban, az Árkád játékban. A tét nem kicsi volt, 150 ezer forint, és egy nagyon különleges helyet adtunk meg. Itt vagyunk, gyakorlatilag a Tisza mellett, és itt van a nyertesünk is. Szia, téged hogy hívnak?
2: Szia, Dávid vagyok.
1: Mikor kezdted el hallgatni a nyomokat ma a rádióban?
2: Egész délelőtt autóba ültem, úgyhogy így könnyű volt hallgatni a koordináták.
1: És meg is jegyezted mindet.

voltak boldogok az elmúlt hetekben, napokban, hiszen meglehetősen nagy összegben, több százezer forint értékben sorsoltunk nyereményeket, akár a kincsvadászjátékban, akár a hangvadászjátékban a 88-ban, ahol már a YouTube-ja a folytatás. It's a beautiful day! Hát tényleg! Aha.

0: Robin Schulz és Wes közösét hallgatok az Alanét az iménti percekben itt a 88-ban, ahol bizony tényleg jönnek Szeged kedvencei a folytatásban is. Így például velünk lesz Benson Boone. Na és a Daft Punk, Pharrell Williams és a Get Lucky is jön. Megállás pedig egyáltalán nincs itt a Lottika mixerben, sőt majd mindjárt a hazaúton is, de rajta tartjuk a szemünket egyébként Szeged közlekedésén is, na meg a kedvenceken.
1: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Dél-Klíma. www.dél-klíma.hu.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
7: A régóta nem működő mikro, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kalomék, ahol a hulladékból új érték születik.
8: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
9: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
10: A BPS teljes kivehető fogsor egyénre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
9: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfú vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
10: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
11: Megnyílt a Lila könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
12: A Szegedi Árkádban.
11: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Lila könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
13: Jön az első Szegedi Egészségfest. Fókuszban az allergia és az asztma, ingyenes szűrések, izgalmas szakorvosi beszélgetések, tanácsadás és programok az egész családnak. Díszvendég Cseh László, minden idők egyik legeredményesebb magyar úszója. Várunk többek között vízbádi testösszetételméréssel, arcdiagnosztikával, anyajegyszűréssel is. A szűrésen résztvevők tombolát kapnak. Október 3-án szombat délelőtt Egészségfest a Gellért Szabadidőközpontban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek és regisztráció egészségfest.hu.
14: Az esemény az Európai Unió szűrési hetének hivatalos partnere.
3: Ez reklám volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Szegeden a Nagy Színházban az Én és a Kisöcsém 19 órától lesz ott a közönség előtt. A tápi búcsú is hamarosan indul, sütisütő versennyel, annak majd az eredmény hirdetésével, de tápi képekben őrzött múlt címmel. Kiállítás megnyitóra is lehet majd a Hellerödön művelődési házban számítani 18 órától, na meg aztán majd egyébként a verseny finomságait is meg lehet kóstolni. Emellett a szegedi csillagvizsgálóban a péntek esti csillagászat is vár, úgy tűnik, hogy derült időnk lesz, úgyhogy tényleg lehet majd kémlelni az eget 19 órától, az IH rendezvény központban pedig a Full Moon a Cappella Fesztivál 8-kor kezdődik ma.
2: Támogatta a Prémium Piac. Élés Kamra Szeged kapujába.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéjé közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Ez volt a Bon Jovi és Live on a Prayer. Itt a 88-ban, hát az Árkád Szeged finális játéka bizony véget ért 150 ezer forint értékben Dávidnál landolt nyeremény, viszont zenei élményeket nem csak hogy a Rádió 88 tartogat, hanem akár a Móra Múzeum is, ahol a Candlelight zenei programsorozat elindult, már tapasztalat is van, amelyről Nemes Roli kollégám Peregi Dórát, a múzeum kulturális menedzserét kérdezte, és ő elmondta, hogy miről is van egészen pontosan szó.
1: Maga a klasszikus zenét szeretné egy picit közelebb vinni a hallgatósághoz. Ami különlegesség, hogy nem csak klasszikus zenei elemeket, motivumokat tartalmaz a sorozat, hanem már a kortárs műveket is behozzák. 24-től kezdve elhatároztam azt, hogy ezt ide kell hozni Szegedre, a kultúra fellegvárába, és ide a Móra Ferenc Múzeum, a Kultúrpalota dísztermébe, és nagyon örömmel jelenthetem be azt, hogy szeptember 18-án debütált nálunk a Fever által szervezett Candlelight koncertek. Teltház volt itt a Móra Ferenc Múzeum dísztermében, és 3x180 boldog és füligérő mosolyjal rendelkező hallgató jött ki a dísztermünkből.
0: A Peregi Dórával készült beszélgetés a délután folytatásában jön majd még a Candlelight-tal, most viszont a Coldplay, Burna Boy és a V-Pray szól. Itt a Lottika Mixerben. 88.

0: Benson Boone az akrobata, mert hogy egyébként szaltózni is nagyon jól tud, hát akár díjátadókon meg koncerteken is láthatta ezt a közönség. A Beautiful Things szólt tőle. Micsoda remek napsütés, és legalább most már egyébként Celsiusokban is egészen szerethető a helyzet, 23 Celsiusok. Ha viszont este buli van, vagy bármiféle séta a városban, akkor azért érdemes alaposan fölöltözni. Felhő nem lesz fölöttünk, ennek okán pedig a térség és Szeged a környékével együtt kihűlhet. Akár 2-3 Celsiusokra is visszamehet hajnalra a hőmérséklet. Vannak ilyen előrejelzések, viszont a hétvégében sok napsütés lesz, kirándulós idő, hát öltözzünk fel jól, az biztos, de 24-25 Celsiusokos csúcshőmérsékletre azért majd a déltől és a kora délutáni órákban bizony lehet számítani.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
1: Támogatja.

0: A pályaválasztásban segítenek a szegedi általános iskolásoknak a 25. alkalommal megrendezett pályaválasztási napokon a Szent Györgyi Albert Agórában. Vasárnap kivételével 3 napon keresztül a diákok kiállítókon, előadásokon és foglalkozásokon keresztül ismerkedhetnek meg különböző pályákkal, szakmákkal. A szombati családi nap pedig a szülők tájékoztatására is szolgál. Molnár Csaba, a Csongrád Család megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, hogy az eseményen való részvétel regisztráció kötött. Eddig már csaknem 3000 diák jelentkezett.
1: Fontos pályaorientációs napokat, pályaválasztási napokat tartani a fiatalok számára, hogy a lendő munkáltatók, az oktatási intézmények olyan irányba tereljék a diákokat, amelyekkel a későbbiekben stabil, megbízható, anyagilag megbecsült állás életpálya modellt tudnak megvalósítani és választani.
0: Nem csak az állatok szeretetéről, hanem a felelős döntésekről, a kiskedvencek ivartalanításának fontosságáról, a természet védelméről és az állatvédelem társadalmi felelősségéről is szól az Állatok Világnapja. Serez Zoltán, a Szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint a felelős állattartáshoz megfelelő mennyiségű szabadidőre, anyagi fedezetre és megfelelő tartási körülményekre is szükség van. Egy állat etetése, állatorvosi ellátása, oltása, esetleges betegségeinek kezelése és mindennapi gondozása folyamatos feladat és költség. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhely igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. És végül váratlanul darabokra hullott egy hidegháborús amerikai kémműhold. A megsemmisülésének oka egyelőre nem ismert, annak darabjai pedig jelenleg nem jelentenek közvetlen veszélyt más űreszközökre. A kémműholdat még a hidegháború idején 1988. szeptemberében bocsájtották fel titokban. Nagy, henger alakú űreszköz volt, amelyet egyes leírások egy tonhal konzervhez hasonlítottak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Algyői úton már lehet, hogy alakul a Ramazúr és a Kálvária sugárúton is mutat torlódást a forgalmi térképünk. Szerencsére balesetről nem kaptunk jelzést, trafipaxos ellenőrzésről sem futott be információ, habár egyébként én pont jártam Makon a napokban, és ott van két fix trafi, nem tudom mennyire és kinek új az információt, a Kossuth utca, Vásárhelyi utca környékén és a Maros lelefelé vezető Ardics utcán is előfordul. Egy-egy fix trafi, abban néha van készülék is, úgyhogy a sebességhatárok betartására különösen figyelj. Ez még mindig a Lótika Mix szerint a 88-ban rengeteg szegedi kedvenccel, akár egyébként programötletekkel, de a friss közlekedési információkról sem maradsz le, na meg az egészségpercekről sem, ha együtt rádiózunk. És Ed Sheeran, Justin Bieber közöse is itt, már szól az I Don't Care.

0: Bocska Mixerben már is hozok néhány programötletet, akár filmes frontról is. Például a Belvárosi moziban és a Cinema Cityben is elcsíphető Tom Cruise új filmje. Ez alkalommal nem egy akcióhőst formál meg a sztár. A Diggerben ugyanis egy, hát nem túl szimpatikus milliárdost alakít, aki tevékenységei okán, hát amolyan végveszélybe sodorja a földet, és neki kell megoldania, hogy valahogy kikeveredjen a kalamajkából az egész világ. Ha nem sikerül, akkor nagy lesz a baj. Tom Cruise ráadásul egyébként, hát itt legalább annyira el lehet maszkírozom, mint a trópusi viharban, viszont talán a karaktere hát kevésbé mókás, habár egyébként egyféle fajta fekete humorral állítólag a Digger bír, de komoly társadalomkritikai hangokat is feszeget. Emellett a Csőke József teremben a Vadon szíve vagy a Földszint is látható majd délután, a Cinema Cityben pedig a Vadon szívét vagy a Bosszúállók végjátékot is el lehet csípni. Ha viszont ráznád a csípőd, a Rapport 62-nél a Tirke Honolulu koncertjére lehet számítani, a Wildlife Bully a Sing Singben vár ma éjszaka, a Hungiban Girls Night lesz, illetve a Jate Klubban a Vágtázó Halott Kémek és az Itinera koncertezik ma.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.
0: A 88-ban pedig Szeged kedvencei szólnak, tesztelve és bizton állíthatom, hogy 17 óráig, 9 órától ugyanazt a dalt kétszer nem hallod, így aztán Will.i.am és Eva Simons közösesen volt még most. A This Is Love érkezik a Rádió 88-ban. If you

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: Nagy Bogit hallottuk, vagy őt is az előző dalban, és őt egyébként ma Szegeden akár élőben is lehet majd hallani az Árkád Szeged születésnapján a délutáni időszakban. A Tiszaparton ő is a tiszteletét teszi, virtuálisan pedig még rengeteg szegedi kedvenc. Igen, ez lesz David Guetta, Teddy Sims és Stones and I közösen, de nem marad ki a One Republic sem. Valamint, ahogy azt korábban ígértem, a Candlelight zenei programsorozat egy újabb kulisszatitkába is betekintést nyerünk majd a folytatásban, itt a Loptika Mixerben.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros

0: meghívását.
1: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében.
0: Most itt a ritka alkalom.
3: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
2: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
4: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
5: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
6: Mi már készen állunk az idei férfi kosárlabda szezonra. És te? Szerezd meg a jegyed vagy az idénybérleted meccseinken, vagy online a szedeák.csakjegyek.hu-n. Várunk az első hazai bajnokira, ahol vendégünk az élvonal újonca, a Fóti Tigrisek. Szombaton 18 órától pályán a Délút STS Szedeák a Városi Sportcsarnokban.
7: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
8: Ferax Kft.
9: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Ferax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
10: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A Gigi Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. Gigi Dent fogászat. Szeged, Fűfasor 30. Gigi Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
12: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
13: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden! Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán, 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Az elmúlt napokban, az egészségpercekben a mellrák és a szűrések fontossága kapta a fűszerepet. Egyébként a rendszeres szűrések mellett a Kabai Patika szakemberei azt tanácsolják, hogy nagyon fontos a havi rendszerességgel elvégzett önvizsgálat is. Ezen felül pedig a szakorvosi szűrés tényleg mindenképpen ajánlott. Már 20 éves kortól érdemes évente elmenni a szűrésre, ami teljesen fájdalommentes. A már említett önvizsgálatra pedig talán egyébként minden nap érdemes néhány percet szánni. Figyeljünk oda az egészségünkre, hölgyeim!
0: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

0: Nem kérdés, nagyon fontos, hogy a zene is az életünk része legyen, hát a 88 erről gondoskodik, de akár egyébként kulturális programok is Szegeden és a környéken, nevezetesen a Móra Múzeumban, a Candlelight elnevezési zenei programsorozat, amelyről Peregi Dóra a múzeum kulturális menedzsere Nemes Rolinak osztott, megmondott el néhány információt és titkot, akár egyébként annak kapcsán is, hogy milyen hangulata van ennek a programnak.
1: Teljesen sötét a díszterem, ilyenkor is csak a ledes gyertyák fénye ég. Teljesen különleges hangulatot varázsolnak itt az Alla Quartett vonós négyes. Vivaldi négy évszak, nyilván egy klasszikus műről beszélünk, azonban október 30-án Michael Jackson tiszteletére lesz egy előadásunk, de többek között megjelenik a Queen, az Abba dallamok csendülnek fel, Hans Zimmer, Ed Sheeran és Coldplay dallamokat fedezhetünk fel, és nyilván a legismertebb műveket adják elő, ugye ezek zenei átiratok.
0: Ha pedig már különleges hangulat és különleges hangulatú zenei szerzemények, akkor azt hiszem ez valamelyes Teddy Sims, Stones and és David Guetta közösére is illik, hiszen három azért meglehetősen eltérő személyiség, zenei világ, az együttes munka viszont parádésan működik. Mutatom mennyire. Itt a Gun Gun Gun, már is a Lottika Mixerben. We will

0: Louisiana és a Nem Ereszt. Hát a délutánt még mi sem eresztjük, a Lottika Mixert viszont igen, a Lucky Let's Go-ba fordul át a mai nap története. Még napsütéssel, és hát talán azért még vannak órák és percek addig, amíg a napocska alábukik, akkor viszont csípősebbre fordulhat majd az időszak, éjszaka is egyébként hajnalban is bizony, akár 3-4 Celsiusokra is visszahűlhet majd a hőmérőkben a higanyszál. Holnap viszont újfent majd a napsütés uralkodik, és előbb-utóbb 24 Celsiusok kerekedhet.
1: Támogatta az nvstore.hu, munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Megújult Kossuth utcát használhatnak a domasszékiek. A korszerűsítésre azért volt szükség, mert a Kossuth utca a település egyik központi forgalmi utcájának számít, így a domasszéki kincskereső óvoda is könnyebben megközelíthető. Amint egy 36 millió forintos beruházás során olyan megújult útszakasz kialakítása volt a cél, amely a mindennapi közlekedés igényeit és a rendezett települési környezet szempontjait szolgálja. Sziráki Krisztián polgármester a munkálatok részleteiről tájékoztatott.
6: Kossuth utcának a töredezett és kikátyúsodott aszfalt burkolata került megerősítésre. Fél méterre szélesedett az útpályát és két oldalra megfelelő megtámasztása. Kapott még egy murvával felszórt patkarészt is, ami biztosítja azt, ha járművek egymással szembe találkoznak, még véletlenül sem legyen probléma azzal, hogy akadályozzák egymást.
5: Ismét virágba borulnak Szeged közterei. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Munkatársai idén ősszel több mint 30 ezer két nyári virágot ültetnek el, köztük árvácskákat, sárga violákat, nefelejtseket, de a jól ismert díszkáposzta és százszor szép is díszíti majd a várost. Makrai László ügyvezető a Szeged.hu-nak elmondta azt is, a két nyári virágok igen költségesek, ezért az ágyások egy részét már 2025 őszétől a klímatűrő, kisebb fenntartási igényű és kevesebb fenntartási költségű évelő növényekkel ültetik be. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. És végül új dallal jelentkezett, pedig nehéz időszakon van túl Lil Nas X. Számos személyes és családi probléma, valamint tragédia után most erősebben tért vissza, mint valaha. Az új dalával pedig a néhai anyukája előtt tiszteleg. A visszatérő szerzeménye a World's Greatest címet kapta, és a fülbemászó és slágergyanús alaphoz inspiráló szöveg társul benne. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rendőri ellenőrzés, sebesség ellenőrzés formájában a Makosházi körúton, infóink szerint. A József Attila Sugár úton és az Algyai úton pedig sokan próbálnak eljutni és kijutni a városból. A befelé tartó oldalon is van némi várakozás, és talán már a Szőregi úton is lehet torlódással találkozni. Hát a péntekben minden egy picit hamarabb kezdődik. Sokan vannak a Kálvária Sugár úton is, a Kossuth Lajos Sugár úton és a Szabadkai útról egyelőre úgy tűnik, hogy viszonylag gyorsan lehet közlekedni, már nyilván az éppen aktuális sebesség határok betartásával, de ott még egyelőre legalább is, de kisebbnek tűnik a tumultus. Ha útinfót van, annak meg örülünk. 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
0: Rövest 3 óra, ez pedig már a Lucky Let's Go itt a 88-ban. Akár csekkoljuk mindjárt azt, hogy mire lehet holnap számítani. Nagy spoiler ezek, hogy kitör a hétvége. Na meg számos szegedi kedvenc szépen egymás után. Sean Paul, Dua Lipa, ők indítják az órát, már szól a nullája mikrofonnál, Szeri Csaba. 88.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéivel.

0: volt a Purple Disco Machine, Moszkina, a vonalban pedig hallgatunk útinfóval. Haló, mit látsz?
1: Körtöltés után a Védánál, Algyőfele, ott valami autó műszaki hibás lehet, most jöttem befele Szeged felé, és egészen a kedves presszóig áll a sor Algyőfelé. Úgyhogy az lehet, hogy kellemetlen lesz neki.
0: Oké, köszönöm, hogy szóltál róla.
1: Nem tudom, volt már információt, a gondoltam, megosztom.
0: Nagyon jól tetted, köszi szépen, és jó utat kívánok neked.
1: Köszönöm, szia.
0: Hello, hello. Ha követnéd a jó példát, 0632998888 a számunk, ő pedig már szia, a Sándor jövő.

0: Tóth Abigail és a Sugar Daddy itt a 88-ban. Némi forgalmi torlódásra lehet az Algyő úton számítani, ott talán egyébként nem is csak az van, hogy pénteken mindenki hamarabb indult haza, hanem egy műszaki hibás jármű is akadályozza a forgalmat. Meglehetősen nagy ott a sor. Egyébként a forgalmi térkép is ezt erősíti meg. Ha van helyzetjelentésed onnét vagy az útszakaszokról bármelyikéről, akkor 0632998888-ra jöhet ez az információ. Holnap pedig már szombat, kitör a hétvége. Remélem, hogy hasznosan telik, ráadásul jó idővel. Oké, hát megint olyan lesz, mint a héten volt, a csípősről indulunk, viszont 24-25-120-ok is lehet. Ez meg amolyan kirándulós idő, itt októberben abszolút be lehet tervezni és szervezni valami jó kis csatangolás itt a környéken, vagy picit messzebbre utazva, azért javarészt alkalmas lesz erre az idő. Hozza a holnapi nap a október 3-ával együtt a Helgák neve napját, róluk semmiképpen nem érdemes megfeledkezni, de például a hétvégében is jelentkezik majd szombaton a születésnapos játékunk, úgyhogy a köszöntő üzeneteket majd a Bányai cukrászda finomságáért várjuk nagy szeretettel, és az Árkád Szeged 15. születésnapján jó kis zenei programokra is lehet majd a létesítményben például számítani.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okos

0: Lossu Kansas dobta föl a délutánunkat a péntekbe, de ebbe mindjárt besegít az Abba is. Nagy szegedi kedvenc a Gimme Gimme, valószínűleg te is így szavaztál róla a Rádió 88 online zenei tesztjében, amely egyébként újabb dalokkal most is elérhető, akár ebben a szent pillanatban is, ahogy mindjárt két beri is befut. A Watch It Burn is szól, de sok más szegedi kedvencre is lehet számítani, meg akár mindjárt néhány programötletre is. Itt a Lucky Let's Go-ban.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
3: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
4: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
5: Pepperoni Pizzeria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
6: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ szettel várunk.
5: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje

0: a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb Operett Gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
1: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
2: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
3: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium ringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 90. Újlendület.hu.
4: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
5: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kalomé, ahol a hulladékból új érték születik.
6: Sötétben tapogatózol az utakon?
7: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
6: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a szegedi Osram márka képviselet. Keres minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
8: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: A holnapi programötletekből szemezgetnék. Újszegedi sportcsarnok 18 óra. A Szedeák hazai pályán is megmutatja magát az élvonalbeli kosárlabda bajnokságban. A Fút lesz a vendég. A Nagyszínházban holnap 19 órakor az Én és a kisöcsém lesz látható, de a Heller-Rödön művelődési házban a Tápéi búcsú folytatódik menettánccal, felvonulással, akár egyébként a Fire Fantasy tűzű zsonglőr showjával, vagy Polgár Jocsi retro buliával, de sok minden történik majd ott. Emellett a Kövér Béla Bábszínház kamarater, amiben holnap 9.30-tól a Kukucs jelentkezik, az IH rendezvényközpontban majd folytatódik a Full Moon, a Kapella Fesztivál, a Pince Színházban pedig az Isteni Boristen című darab bemutatójára lehet például számítani. A programokhoz jó szórakozást!
2: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: A testét nem, már legalábbis Britney Spears ehhez a dalhoz, a klipben nem bukkant föl, de azért énekelt egyet Elton Johnnal, ez volt a Hold Me Closer. Az Aljői úton hát nagyobb a hacacáré, mint szokott lenni. Ugye a korábbi jelzés arról szólt hallgatunk részéről, hogy ott talán egy műszaki hibás autó okoz problémát. Ha van pontos helyzetjelentésed arról a szakaszról, akkor a segítségre várok. Lényegében már egyébként a József Attila sugárúton is bizony mutatkozik torlódás. A Makkosházi körúton pedig ott a bevásárló egységeknél a szokott hely környékén sebességellenőrzéssel lehet találkozni. Sokan vannak a belvárosi hídon, legalábbis forgalmi térképünk pont ezt jelzi, de a Szőregi úton is hasonló a helyzet. A Tiszalajos körúton a klinikák felől és bizony a Szabadkai úton, na meg a Kálvária sugárúton és a Kossuth-Lajos sugárúton is egyre többen autóznak, akár egyébként utóbbi helyszínen a lámpás körforgalomnál már mutatkozik némi lassulás.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: jött egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Gibi egy igazi szegedi kedvenc, remekül szerepelt a dal a Rádió 88 zenei tesztjében, úgyhogy itt a helye az éterben. Ha pedig a te helyed jelen pillanatban az Algyői úton vagy a József Attila Sugár úton van, ott némi torlódásra lehet számítani, sok az autós, de talán valami műszaki hibás probléma is előfordul arra felé. Nálunk pedig a 88-ban a Lucky Let's Go-ban mindjárt a Fórum Színház játéka fordul elő, botrány a paplakban, egy vígjáték október 9-én az IH-ban ide lehet páros belépőt nyerni hamarosan, egyébként pedig még mindig süt a napocska, még fönt van az égen, aztán szépen lassan majd hanyatlik, és a hajnali időszakban akár 3-4 Celsiusokig is visszahűlhet a hőmérséklet. Időleges lesz, mert hogy azért holnap napközben talán már déltől újra 20 Celsiusok fölé emelkedik a higanyszál a hőmérőkben.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol? Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
2: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: A Faterem faárúbolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárúból.
8: Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő.
7: www.fakötőjelterem.hu.
9: Jön az első szegedi egészségfest. Fókuszban az allergia és az asztma. Ingyenes szűrések, izgalmas szakorvosi beszélgetések, tanácsadás és programok az egész családnak. Díszvendég Cseh László, minden idők egyik legeredményesebb magyar úszója. Várunk többek között vízbádi testösszetételméréssel, arcdiagnosztikával, anyajegy szűréssel is. A szűrésen résztvevők tombolát kapnak. Október 3-án szombat délelőtt egészségfest a Gellért Szabadidőközpontban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció egészségfest.hu.
10: Az esemény az Európai Unió szűrési hetének hivatalos partnere.
11: Mi már készen állunk az idei férfi kosárlabda szezonra. És te? Szerezd meg a jegyed vagy az idénybérleted meccseinken, vagy online a sedeák.csakjegyek.hu-n. Várunk az első hazai bajnokira, ahol vendégünk az élvonal újonca, a Fóti Tigrisek. Szombaton 18 órától pályán a Délút STS Szedeák a Városi Sportcsarnokban.
4: Ez reklám volt.
12: A szegedi fiatalok is közelebb kerülhetnek a színházhoz. A Szegedi Nemzeti Színház, a Király König Zeneiskola és a Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium együttműködésének köszönhetően. A megállapodás nem csak összeköti az intézményeket, hanem az ott dolgozók és tanulók számára kedvezményes színházlátogatást, kulturális programokat, szakmai projekteket és pályaorientációs alkalmakat is biztosít. Barnák László, a színház főigazgatója elmondta, hogy ezzel az együttműködéssel más vidéki város soknak is példát akarnak mutatni.
13: Szeretük volna felhívni ezekkel az együttműködésekkel a figyelmet arra példaként, hogy más városokban is fontos az, hogy a színház ne csak előadásokat játszon a jegyvásárlóinak, hanem nekünk nagyon fontos az is, hogy a Szegedi Nemzeti Színház a Szegedhez köthető oktatási intézmények életében is jelen legyen, ezáltal kitágítsa a közösségi együttműködéseket.
12: Burkolatjavítás miatt félpályás útlezárásra kell számítani a jövő héten Szegeden. A Magyar Közút azt írta október 7 7-én és 8-án az Algyői út Ladvánszky utcai csomópontban, valamint a József Attila sugárút, Retek utca és Római körút közötti szakaszán dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok mindkét napon a reggeli csúcsforgalom után kezdődnek. A kivitelezés idején félpályás útlezárás lesz érvényben, a forgalmat jelzőrök irányítják, ezért az arra közlekedőknek lassabb haladásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körű a földgázügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálja. Jelezték egyúttal, hogy a karbantartási időszakot követő első számla a megszokott időpontnál később érkezhet. És végül új lemezével tér vissza Slash Budapestre. Az amerikai gitáros tavaly a Guns N' Roses-szal zenélt a Puskás Arénában, 2027. július 14-én pedig saját csapatával ad koncertet a Budapest Parkban. A Grammy-díjas gitáros dalszerzőnek a Guns N' Roses-szal több mint 100 millió példányban keltek el albumai, bekerült a rock and roll hírességek csarnokába. A zenészt minden idők egyik legnagyobb rock gitárosának tartják. A Time magazin a második helyre sorolta Jimi Hendrix után a 10 legjobb gitáros listáján. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az Algyői úton torlódik a forgalom, a Makosházi körúton pedig rendőri ellenőrzéssel, sebességméréssel lehet találkozni. Meglehetősen sokan vannak a Kálvária sugárúton is, főleg ott a Tiszalajos körút környékén, a Szüregi úton is lassabb a haladás, és tulajdonképpen a két hídon is, hát igyekeznek minél többen átjutni. Néhol egyébként lassulásra lehet számítani. Ráadásul úgy tűnik, hogy Dorozsmánál is előfordul trafipaxot, a vasúti átjáró környékéről kaptunk hasonló helyzetjelentést, és hát természetesen tőled is várok útinfo. Információt, pláne, hogy holyat látsz, amiről. Tényleg jó, hogyha a többi szegedi is tud. Dolgozzunk össze, 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Ez a Lucky Let's Go a 88-ban, ahol mindjárt jön egy játék, páros belépő a Botrány a Paplakban című darabra, de fölidézzük majd a pillanatait annak is, amikor meglett a 150 ezer forint értékű jackpot az Árkád Szeged játékában. Most viszont hűzselék jönnek itt a Moving to the Sun a 88-ban.

0: pedagógus vagy rohangálós.
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: gyárt, amire akár egy a lábunkkal is dobokhattunk. Vagy a kormányon lehetett kopácsolni egy picit, mert hogy vannak olyan részek, ahol némi torlódásra lehet Szeged útjain számolni. Az Algyői út ilyen szempontból hát a szokásos szituációt hozza, de a budapesti körúton is van némi lassulás. Ehhez csatlakozik be egyébként a Szabadkai út is, egyre inkább a Szőregi úton is sokan próbálnak meg többnyire talán kijutni a városból. És ne feledd, hogy korábban a Makosházi körúton volt rendőri ellenőrzés, ott azért ésszel, na meg hát nyilván a többi szakaszon is a sebességhatárok betartására abszolút érdemes lehet odafigyelni. Ami jó hír, hogy balesetről nem kaptunk jelzést, persze, hogyha információd van, nem csak balesetről, bármi olyan szituációról az utakon, amiről jó, hogyha tudnak a többiek, akkor tényleg, ahogy azt tanácsoltam, dolgozzunk össze. 0630 299 88 88 a számunk, hamarosan pedig hozom a játékot is.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet.

0: a helyzet mondjuk a Temesvári körúton, sőt ott alakul a kocsisor, kérem szépen, akár az új híd tekintetében is. Rendőri ellenőrzés volt korábban a Makkosházi körúton és a Dorozsmai úton is, onnét futott be információ, bár a forgalmi térkép ez utóbbit már nem jelzi, de ha onnét van friss helyzetjelentésed, akkor a segítség jól jön. A Tisza Lajos körúton és a Kálvárias sugárútnál is van lassulás, és a Szabadkai utat talán nem említettem, de hát ha rutinos közlekedő vagy ez időtájt Szegeden és az utakon, akkor azt gondolom, hogy amire lehet számítani, hogy ott is némi lassulás azért bőven benne van a játéktérben. Légy óvatos, és ha útinfód van, akkor 0630-299-88-88 a számunk, jött a segítség.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani.
3: Kedzo.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
5: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor német nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
1: Klíma. Hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu. A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
6: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
7: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
8: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
9: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalab fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
8: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrás vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
9: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
10: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán, 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
2: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
3: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építőpont Kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építőpont.com.
2: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
1: Szegedi Árkádban.
2: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő

0: kedvenc könyved. Líra könyvesbolt, mostantól a Szegedi Árkádban. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Ecofamily Szegeden? Igen! Ecofamily Hódmezővásárhelyen? Na-na! Hallottad már? Az Ecofamily Hódmezővásárhelyen a Family Centerben is megnyitotta kapuit. A már jól ismert Ecofamily választék, megbízható minőség és kedvező árak most már Hódmezővásárhelyen is várnak. Ugorj be és fedezd fel a hozzád közelebb lévő Ecofamily-t. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 1-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 1-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez időtájt az elmúlt napokban az egészségpercekben többféle ásványi anyag is szóba került már. A mai napon a cinkkel ismerkedünk meg egy picit, mert hogy a cink egyébként egy nagy kópi, hiszen hát olyan dologról van szó, amit egyébként húsokkal vagy tökmaggal be tudunk vinni a szervezetbe, de egy olyan nyomelemről van szó, ami nem raktározódik, ráadásul könnyen blokkolható, például egy túl korán elszürcsült kávé vagy tea is a töredékére csökkenteti a beépülését, és ugye a cink olyan, hogy nem elég bevinni a szervezetbe, az a legjobb, hogyha föl is szívódik, mert ha nincs ott a szervezetben, akkor az ízérzékelésünk tompulhat, romolhat a látásunk, elvékonyodhat a hajunk, és az immunrendszerünk is védtelen marad. Tehát az étkezési szokásokra is érdemes lehet odafigyelni, hogy a cink ügyesen fölszívódjon, segítsük őt.
0: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
3: Bizony, hogy jön ma is a Klub 88, Timóval és DJ Robinnal lehet majd a lemez lejátszók mögött találkozni. A Nagy Színházban az Én és a Kisöcsém kerül a közönség elé, a Hellerődő Művelődési Házban pedig a Tápéi Búcsú már elindult, akár ott egyébként 18 órától egy kiállítás megnyitóra is lehet számítani, utána pedig a sütisütő verseny finomságaiba lehet majd belekóstolni. Az is jól hangzik. A Szegedi Csillagvizsgáló programját is ajánlom, a péntek esti csillagászat jelentkezik, és most nem lesz felhős a péntek esténk, úgyhogy abszolút lehet skubizni az ottani távcsövekkel is az eget, a Full Moon Acapella Fesztivál pedig az IH-ban ma már rajtol, de Nagy Bogi is koncertezik az Árkád Szeged születésnapján a mai napon, ott a program pedig sok zenés dologgal a hétvégében is folytatódik.
0: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötnek minket.

0: Lady Gaga-t hallgattuk, akinek emlékezetes lett a 2026-as nyara. Édesanyja lett, gratulálunk. Az abrakadabra szólt tőle az iménti percekben. Itt a 88-ban pedig még egyszer a játék kérdés. Arra vagyok kíváncsi, hogy az alábbi két színész közül ki az, aki nem alakított még papot vásznon, vagy tévéképernyőn, vagy sorozatban. Brad Pitt, vagy Russell Crowe? Melyikőjük a helyes válasz, ha nem alakított papot? Ez a kérdés. Jó, ezt azért tisztázunk, hogy nehogy félremenjünk. A válaszért cserébe pedig valakinél ott landol majd a Fórum Színház előadására, október 9-re az IH-ba, a Botránya paplakban című darabra. Egy páros belépő. Jó, úgyhogy ingyen nem adom, de azt gondolom nem olyan bonyolult és nehéz a kérdés. A válaszok a 0632998888-ra futhatnak be. A dorozsmai körforgalomnál is picit nagyobb lehet a tumultus, de esetleg egyébként a Nagykörúton, a Marstér környékén, az Algyűi úton autóznak még többen, illetve a Szőreg és Szabadkai utakon, de alapvetően egyébként a szakaszok javarésze nem olyan rosszul járható, némi várakozás persze benne van a pakliban, de mondjuk jó hír, hogy balesetről nem kaptunk jelzést. Sebesség ellenőrzésről sem jött az elmúlt időszakban információ, de ha bármit látsz az utakon, már hát persze olyat, amiről a közlekedőknek is jó tudni, akkor a 0632998888-ra jöhet némi segítség. Köszönöm előre is.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: Én bizony nem hagylak el, sőt, Lacit hát megörvendeztetjük, mert hogy elküldte Brad Pitt nevét, az ügyben érdeklődtem a Botránya paplakban című darab páros belépőjéért cserébe, hogy Brad Pitt vagy Russell Crowe az, aki nem alakított papot még a vásznon vagy a képernyőn. Brad Pitt, neki még ilyen szerepe nem volt, Russell Crowe az ördögűző papot alakított, azt hiszem két különböző filmben is volt egyébként ilyen szerepe. Lacinak gratulálok, mindjárt egyeztetünk az átvétel módját illetően, ami pedig az időjárásunkat illeti, még fönt a napocska, bár azért a hőmérséklet most már szépen lassan majd elkezd csökkenni, meg amikor alábukik a napocskánk, akkor bizony hát le is csökken alaposan. A hajnali időszak akár ilyen plusz 3 Celsiusokat is hozhat, az nem sok.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: A magyar kultúra zászlós hajójává tenné a vidéki városokat, így Szegedet is Nagy Ervin. Csütörtökön Szegeden járt a kultúráért felelős államtitkár. Beszédet mondott az őszi kulturális fesztivál megnyitóján, majd a Móra Ferenc szakkollégium közéleti estjén vett részt, ahol egyebek mellett kultúrpolitikáról, film és színház támogatásról, a régi rendszer és az új kormányzat kultúrában játszott szerepéről, valamint az NKA ügyről is beszélt. Nagy Ervin a vidéki városoknak is fontos szerepet szán a kulturális életben.
3: Az én elképzeléseim szerint a Budapest központúságnak föl kell oldódni, és régiókban kell sokkal erőteljesebben gondolkodni. Én már megőrülök attól, hogy minden Budapesten forog. Legyen Szegeden, és itteni munkaerőt használjon, itteni diákokat, itteni statisztériát használjon, és ő felpesdíti annak a városnak az életét.
2: A tavalyi 71. vásárhelyi őszi tárlat fődíjasa Szurcsik József, valamint a fiatal festők nívódíját elnyerő Kalán Viktória és a Rudnai Ösztöndíjjal elismert Farkas Dormán alkotásaiból nyílik kiállítás vasárnap a Tornyai Múzeumban Hódmezővásárhelyen. Bár az alkotók előzetesen nem egyeztettek, mindhárom kiállítás fontos témája az ember és környezet viszonyának vizsgálata. Szintén vasárnap nyílik meg a 72. vásárhelyi őszi tárlat az Alföldi Galériában, ahol 149 művész 185 alkotását láthatja a közönség. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásai, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásai 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságból megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. És végül szívesen kísérletezik a mesterséges intelligenciával Kelly Clarkson, és zenei téren is izgalmasnak tartja a lehetőségeit. Az AI előadókat viszont külön slágerlistán szerepeltetni, mert szerinte nem kellene emberekkel versenyezniük. Az énekesnő ezt ahhoz hasonlította, mintha az olimpián robotokat indítanának emberek ellen, és azt néznék, melyikük dob messzebbre. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Némi közlekedési helyzet az 55-ösön Domaszék környékén, ott az autópálya és az 55-ös találkozása ez. Áll a kocsisor, Sanyi jelezte, hogy nagyjából egy olyan 6 perces várakozás benne volt a pakliban. A rendőrség munkatársai szondát fújatnak az arra közlekedőkkel nagyon helyesen, úgyhogy ott picit hosszabb menetidővel érdemes számolni, és aztán ne gyors hajtással hozd be a lemaradást, ezt kalkuláljuk bele. A Szabadkai úton is van egyébként némi lassulás, ezt a forgalmi térképről olvasom, illetve az Algyai úton van még sok autós. Ha útinfót van, akkor pedig örülök a segítségnek. A 0632998888 olyan, hogy tudsz hívni, ha nem hiszed el, próbáld ki.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
4: A Lucky Let's Go pedig a következő majd 2 óra hosszában még jelentkezik, például mindjárt egy kis multidézéssel, ahogy azt tenni szoktuk, meg útinformációkkal természetesen, és kedvencekkel, szegediekkel, The Weeknd és a Save Your Tears érkezik most.

Az 55-ösön Domaszék előtt ott az M5-ös autópálya környékén egy kis szondáztatás. A rendében őrei figyelnek arra felé arra, hogy senki ne autózzon úgy, ahogy nem szabad. Egy 5-6 perces átjutási idővel azért lehet ott számolni meg némi torlódással. Ezt érdemes lehet figyelembe venni, és kalkulált bele a menetidőbe. Másrészt pedig időutazás, ilyenkor mindig ezt tesszük. Most 1989-ben utazunk vissza, hát nagyot változott a világ ugye akkoriban, talán főleg ugye Magyarországon. Ráadásul egyébként az volt az az időszak, amikor képzeld el, pont találtam egy erre vonatkozó információt, akkor 89-ben október 2-án a Tisza vízszintje 146 cm-nél volt itt Szegeden. Most 62. Ugye, fölmerül a kérdés, hogy van-e globális fölmelegedés, hát nem tudom, lehet, hogy ez válaszad arra, de van még izgalmasabb dolog, hogyha föl tudod idézni ezt az időszakot. Szerepeltél-e és ott voltál-e a PIK futáson? Akkoriban ugye a Szeged belvárosában a Széchenyi téről indulva volt egy futóverseny, és 89-ben is megrendezték egyébként egy remek kis belvárosi futóversenyt, ahol egyébként pont ebben az időszakban rekord született. Egy szovjet versenyző volt, ha minden igaz, aki akkor azt beállította, de hát sokan rettek rajta részt, majd 400-an, és akár óvisok is futottak. Hát persze futóversenyek Szegeden azóta is vannak, na de hát más néven futnak. Nálunk pedig abból az időszakban most egy Tina Turner dal fut, már It's the Best. A 88-ban szól a Lucky Let's Go.

0: újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: volt Pink a titkaival, és hát titkaink nekünk is voltak itt a 88-ban az Árkád kincskeresős játékával, akár a mai napon is. Tehát Dávid előtt nem sikerült titkokat generálni, ő volt az, aki a jackpotot, a 150 ezer forint értékű nyereményt megtalálta, majd föl is idézzük egyébként hamarosan ezt a pillanatot itt a 88-ban, ahol persze emellett mondjuk jön Dua Lipa is. Legalábbis hangzó formában biztosan találkozunk vele, de a trükk dalát sem hagyjuk ki. Néhány hirdetői tipp és ötlet, aztán nyomban ezek a kedvencek már jönnek is az étterben, hétfőn pedig lehet készülni a játékra a Megában.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán választ ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swiss Porton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hozok már is néhány program ötletet, de előtte néhány információ az utakról, egészen pontosan az 55-ösről, a Domaszék előtt, ott az M5-ös autópálya környékén rendőri ellenőrzéssel, szondáztatással lehet találkozni, úgyhogy ott egy picit hosszabb a menetidő, és némi torlódás ebből fakadóan akad ott. Na de, ha már a programok és az ötletek, akkor a mai napon a péntek esti csillagászat, a szegedi csillagvizsgálóban, viszont hogyha ütemesebb dolgokra vágysz, akkor Janet DJ Live szettje a Bárkában 10 órától, a Jate Klubban 7 órától a Vágtázó Halott Kémek és az Itinera koncertje vár. A Hungiban Girls Night Bully lesz, a Sing Singben Wildlife Partyra lehet számítani, de Ripoff, Raskolnikov és Nagy Szabolcs koncertezik a No Mail Today-ben, és persze a Városi Rock Klubban is lehet majd zenére számítani, például Orwell Disznói egész biztos, hogy ott lesz.

0: csoda dolgok a világon, a szeptember nevű formáció októberben is zenélt a Rádió 88-ban. Az pedig nem csoda, hogy nyereményjátékokkal vagyunk teli. Hát időszakról időszakra. Az elmúlt napokban, hetekben az Árkád Szeged születésnapi játékában ugye egyrészt a kincsvadászat zajlott naponta több alkalommal, illetve aztán a hangvadászat az elmúlt időszakban, ahol azért mindig sikerült félrerakni egy kis nyereményt, olyannyira, hogy végül 150 000 forint megmaradt. Ezt nem tartottuk meg magunknak, győzködtük a vezetőinket, hogy ez is egy jó döntés lenne. Ők viszont hajthatatlanok voltak, és mondták, hogy a hallgatóknak kell mindezt kisorsolni, és hát így is történt. Ma koordinátákat adtunk meg, amelyek elvezettek a kincs lelőjeihez. Dávid pedig nagyon ügyes volt, és ott a helyszínen, mert hogy ő nyerte meg ezt a 150 000-es Árkád Szeged vásárlási utalványt, el is mondta, hogy mi volt mindenek a titka.
1: Egész délelőtt autóba ültem, úgyhogy így könnyű volt hallgatni a koordináták.
2: És meg is jegyezted mindet?
1: Meg a piros lámpáknál feljegyeztem, és akkor így könnyebb volt. A social médiában látható videó végül nagyon sokat segített, az összeget pedig a családomra fogom költeni.
0: Dávidnak gratulálunk, azt hiszem, hogy élményt szereztünk neki, de hát szerintem azoknak is, akik mondjuk a kincsvadászat során a 40 000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalványokat nyerték meg. Egyébként, ha itt vagy, és nyertél, és kíváncsi vagyok, hogy elköltötted-e már. Ha igen, mire? Írd meg SMS-ben a 0632998888-ra, addig pedig jön Dua Lipa dala. Egy tesztelt szegedi kedvenc. Training Season.

0: You're on the number one.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
0: Olivia Rodrigo. Drop that.
1: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéi.

0: némi fény még van az életünkben, aztán persze lesz holnap is, sok napsütést ígérnek, de tegyük hozzá, hogy azért mindjárt itt a napnyugta 18 óra 19 perc, hát az nem jelenti azt, hogy egyből ugye sötétbe váltunk, de hát egyre korábban sötétedik, az azt hiszem nem kérdés, és ráadásul ebben a sötétben tényleg hűvös lesz, csípős idő, plusz 4, plusz 3 Celsiusokra is visszahűlhet hajnalra a levegő, holnap viszont, amikor kisüt a nap, lesz ereje, 24 Celsiusok lehet majd a csúcs.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel.
3: Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki.
2: És mondd el, hogy mint mindig,
3: most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk.

0: A pályaválasztásban segítenek a szegedi általános iskolásoknak a 25. alkalommal megrendezett pályaválasztási napokon a Szent Györgyi Albert Agórában. Vasárnap kivételével 3 napon keresztül a diákok kiállítókon, előadásokon és foglalkozásokon keresztül ismerkedhetnek meg különböző pályákkal, szakmákkal. A szombati családi nap pedig a szülők tájékoztatására is szolgál. Molnár Csaba, a Csongrád Csanád megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, hogy az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött. Eddig már csaknem 3000 diák jelentkezett.
1: Fontos pályaorientációs napokat, pályaválasztási napokat tartani a fiatalok számára, hogy a lendő munkáltatók, az oktatási intézmények olyan irányba tereljék a diákokat, amelyekkel a későbbiekben stabil, megbízható, anyagilag megbecsült állás életpálya modellt tudnak megvalósítani és választani.
0: Elloptak egy csapágyat a Makói Kórház ételszállító kocsiából. Az érintett szállítókocsi használatban van, a kórház munkatársai ezzel juttatják el az ételt a fekvőbetegek. A csapágy eltávolítása így anyagi kárt okoz az intézménynek, megnehezíti a dolgozók mindennapi munkáját, és közvetetten a betegellátást is hátráltatja. A kórház hangsúlyozta, hogy az eszköz a betegek ellátását szolgálja, ezért a Hódmezővásárhelyi Makói Egészségügyi Ellátóközpont arra kérte a Tolvajt, hogy vigye vissza a csapágyat. Korszerű okmányi és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a Debrecen repülőtéren és a Sármellék repülőtéren valósul meg. És akár Woody Allennel is összefuthatsz, ha a következő 6 hétben Madridban jársz, ugyanis ott forgatják a rendező legújabb filmjét. Ahogyan korábban más alkotásaiban, a város most is jelentős szerepet kap majd a filmben, része lesz a cselekménynek, sőt a tervei szerint helyi zenét fog használni művében. Woody Allen egyelőre nem volt hajlandó elárulni a film címét, amelyről csak a vágás befejezését követően fog dönteni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szeged útjai most már azért egyre javuló a tendencia, bár ebben a pillanatban még a Szabadkai úton és a Belvárosi hídon némi lassulást mutat az interaktív és forgalmi térképünk. Esetleg ezzel lehet számolni, ott még lehet, hogy picivel többen vannak. Ha minden igaz, az 55-ösön a szondáztatás véget ért, ott korábban ugye Domaszéknél az M5-ös pálya környékén volt ez a forgalmi szituáció, úgy tűnik, hogy ez már véget ért, illetve ha van még útinfót, persze itt a délutában, kora estében a segítség jöhet 0630 299-88-88 a számunk. Ez még a Lucky Let's Go 88-ban, 18 óra, ez pedig azt jelenti, hogy még azért egy ilyen szűk 60 perc van, amit varázslatos szegedi kedvencekkel zsúfolunk teli. Így például Justin Bieber dalával a What Do You Mean érkezik már, és a mikrofonnál pedig Szeri Csaba, üdvözöllek!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria.
2: Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Rádió 88, az élet.

0: The Kid Laroi is Without You, itt a 88-ban, ahol már is jön a nap legmenőbb dala. Hát bizony-bizony a Temper City-től, az izraeli csapattól, akik, hát ugye manapság meg kell tanulnunk már azt a kifejezést is, hogy virális sláger, ez ugye azt jelenti, hogy vírusként terjed és egészen őrítő, és ez főleg ugye a közösségi média volt az, nevezetesen azt hiszem a TikTok, ami egyébként a Temper City dalának is, hát komoly elismertséget okozott, egy csomó videóban fölbukkant a dal, és így aztán voilà, működött a dolog, állítólag azért a marketingesek elő is készítették ezt, és bíztak benne, hogy valahogy így történik majd mindez, hiszen ugye 2026 februárjában jelent meg a Temper City bemutatkozó albuma, debütáló lemeze, amelyen a Self-Aware is szerepet kapott, és hát siker lett. Persze nyilván ehhez azért tényleg az is kell, hogy valóban egy fülmászó és vagány dal legyen, és a végeredményről ez elmondható. Olyannyira, hogy akár egyébként a Billboard 100-as listájára is fölkerült, izraeli csapatnak ilyet még nem sikerült korábban csinálni, vagy előadónak, úgyhogy ez is menőség. Így hát a Temper City dala tényleg menő, jön is, itt a Self-Aware a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.

0: francia robotoka vagy a Daft Punk és a One More Time, ami egyébként egy 79-es diszkó szám feldolgozása volt. Ez szólt az imént itt a 88-ban.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.

0: Linkin Park dalát idéztük a 88-ban, ahol a nagy helyzet az, hogy a Lucky Let's Go odaért a végéhez, és szépen lassan ránk is sötétedik, úgyhogy én búcsúzom, de hát ami biztos, hogy nyit a legnagyobb házi buli, meg a legnagyobb klub, mindjárt a Klub 88 érkezik Bite Zsolt vezényletével, meg aztán majd a mixével is, de előtte Timo a lemez lejátszók mögött 2 óra hosszában, érdemes azt gondolom velünk tartani, és így lesz ez, bizton állíthatom, mondjuk a holnapi napon jelentkezik majd a Café 88 hétvége és a Rádió 88 hétvége. Előbbiben rengeteg izgalmas témára és Brunner Krisztiánra is lehet számítani, ő pedig majd viszi tovább a stafétát, és jelentkezik például a születésnapi játék is a Bányai Cukrászda tortájával, így érdemes a hétvégében is úgy hiszem a 88-al tartani. A holnapi napunk, hát megint olyan döcögősen, meg kicsit ilyen így indul, hogyha kimegyünk, és esetleg még pizsamába tesszük, azt én valamelyik nap ilyet csináltam, hogy ó, kimentem, és akkor éreztem, hogy ez még nem az, mert hogy tényleg nagyjából olyan 4-5 Celsiusok, ez pluszban, de az nem olyan sok, viszont napközben, amikor a napocska majd kisüt, ez hamar megtörténik, sok felhő nem lesz, sajnos csapadékra sem kell számítani, persze mondjuk a sajnos idézőjelbe értem, nyilván az eső jó volna, de azt hiszem, hogy lehet majd örülni annak, hogy sok a napsütés, kirándulós idő lesz 24 Celsiusokkal, ezt hozza a holnap, én meg köszönöm, hogy együtt rádióztunk a péntekben, holnap az Árkádszegedben, a szülinapi ünnepségen találkozhatunk, hétfőn pedig majd 13 órától a Lottika Mixerben. Szeri Csaba búcsúzik, minden jót, visszhall!
1: Támogatta az Intellometra Kft.

0: az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Azt a cica meg a kutya mindenit, milyen napod lehetett, hogyha végigkövetted a Rádió 88 adását, hiszen hiába rejtettük el a legnagyobb susnyásban a nyereményt, valaki megtalálta és elvitte a 150 ezer forint értékű Árkád vásárlási utalványt, és még mindig nincs vége a napnak, hiszen indul a Klub 88, ami ma 5 órán keresztül szól. Timó, Robin, Buzsik és Peter Londar mixeit hallhatod. Én Büta Zsolt vagyok, Nagy Ági, és a hírek után mindjárt kezdünk.
2: Napsütéses őszi időnk lesz a hétvégén, így bátran tervezhet szabadtéri programot. Az előrejelzések szerint 25 fok is lehet napközben. Ha bringára pattannál, akkor érdemes áttekerni például domasszékre. Egyrészt nincs messze Szegedtől, másrészt kipróbálhatod, milyen sima aszfalton gurulni. Jól hangzik, nem? Megújult a Kossuth utca, erről bővebben a hírekben hallhatsz.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
0: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: Megújult Kossuth utcát használhatnak a domasszékiek. A korszerűsítésre azért volt szükség, mert a Kossuth utca a település egyik központi forgalmi utcájának számít, így a domasszéki kincskereső óvoda is könnyebben megközelíthető. Amint egy 36 millió forintos beruházás során olyan megújult útszakasz kialakítása volt a cél, amely a mindennapi közlekedés igényeit és a rendezett települési környezet szempontjait szolgálja. Sziráki Krisztián polgármester a munkálatok részleteiről tájékoztatott.
7: Kossuth utcának a töredezett és kikágyúsított aszfalt burkolata került megerősítésre. Fél méterre szélesedett az útpálya, és két oldalra megfelelő megtámasztása kapott még egy murvával felszórt patkarészt is, ami biztosítja azt, ha járművek egymással szembe találkoznak, még véletlenül sem legyen probléma azzal, hogy akadályozzák egymást.
2: Éjfél körül fékezték meg a tűzoltók az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festék aeroszolokat gyártó Medikémia egy üzemcsarnokában és annak környékén keletkezett tüzet. Éjszaka még őrizték a területet, a következő lépésként helyszíni szemlét végeznek majd. A helyszínen mintegy 50 tűzoltó dolgozott, Szeged mellett a környező településekről és más megyékből is érkeztek egységek. 9 fecskendő és 7 különleges gépjármű, köztük vízszállítók vettek részt az oltásban. A mobil laboratórium folyamatosan végzett méréseket, és bár az alkohol származékok jelentős füsttel égtek, nem mértek határérték feletti szennyezést a levegőben. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. És végül új lemezével tér vissza Slash Budapestre. Az amerikai gitáros tavaly a Guns N' Roses-szal zenélt a Puskás Arénában, 2027. július 14-én pedig saját csapatával ad koncertet a Budapest Parkban. A Grammy-díjas gitáros dalszerzőnek a Guns N' Roses-szal több mint 100 millió példányban keltek el albumai, bekerült a rock and roll hírességek csarnokába. A zenészt minden idők egyik legnagyobb rock gitárosának tartják. A Time magazin a második helyre sorolta Jimi Hendrix után a 10 legjobb gitáros listáján. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál Timó.

Timo Mixét hallod, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és 8 órához közeledve érdemes kitalálnod, hogy hova menj el bulizni, a Rádió 88-ban pedig most meghallgathatsz néhány javaslatot, a Bárkában 10 órától Janet játszik, a Hungiban 11-től Girls Night Bully lesz, a Sing Singben pedig szezonnyitó Wildlife Party 11 órától, a Klub 88 pedig ma este éjfélig bübörök Timo, Robin, Buzsik és Peter Lo.

0: Péntek este éjfélig szól a Klub 88 itt a Rádió 88-ban. A következő órában Timo mixét hallhatod, utána pedig jön majd Robin, Buzsik és Peter Lohner, sorrendben szépen katonásan, és képzeld el, olyat mondok, amit nem fogsz elhinni. Jövő hét szombaton egy nemzetközi sztár DJ fog debütálni itt a Klub 88-ban. Az ő mixét is hallhatod majd, de ezt a poént még nem lőhetem le, a következő napokban megtudhatod itt a Rádió 88-ban.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenét hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál Timo.

Klub 88-ban, és hogyha azon törted a fejed, hogy holnap milyen napod lehet, de nem volt kedved megnézni a telefonodon, akkor elmondom. A hajnal őszies lesz, olyan 10 fokra számíthatsz, viszont a szombat délután nagyon jó lesz, hiszen 27 fokot is mérhetünk, igazi késő nyárias délutánban lehet majd részed. A Klub 88 pedig ma este éjfélig szól Timo, Robin, Buzsik és Peter Loader mixeivel.

0: Így 9 óra magasságában, akár munka közben is veled van a Rádió 88, ez a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja, ami ma este éjfélig szól, és a 7-6 napján így ma este is 9 és 10 óra között DJ Robin mixét hallhatod, utána pedig jön Buzsik és Peter Lonard.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esteit kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esélyt
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
3: Barbra Streisand.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik. It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Peter Lohner.

0: legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esélyi eszünk. It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Peter Lohner.